0: módosításáról, valamint több jogszabály módosítását is megkezdi. Napirendre kerülnek az energiaellátási és gyermekvédelmi kérdések is.
1: Időjárás jelentés.
0: Csütörtökön egy közelgő frontrendszer előterébe kissé melegebb levegő érkezik fölénk. Gyengül az éjszakai lehűlés, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A hajnali órákra 5 és 7 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 19 és 21 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallotta. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. Nem

0: 91.2 Rádió most.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

Semmit se változtál, behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Több mint 500 napos kacsa érkezett a Mate Kaposvári kampuszának ökológiai baromfi teljesítményvizsgáló egységébe, ahol újabb kutatási program indult. A vizsgálatok során a szakemberek azt elemzik, hogyan befolyásolja a különböző fényintenzitás és színhőmérséklet a kacsák fejlődését, takarmányfelvételét és viselkedését. A kutatás célja olyan állatjóléti szempontokat is figyelembe vevő technológiák kidolgozása, amelyek a nagyüzemi kacsatartásban is alkalmazhatóak lehetnek. A program egyetemi és szakmai együttműködésben valósul meg. Két közlekedési balesethez is riasztották a hét elején a somogyi tűzoltókat. Mesztegnyő és Kelevíz között egy személyautó letért az útról, majd fának csapódott. A járműben egy ember utazott, aki könnyebb sérüléseket szenvedett. Tab és Bábony-Megyer között is baleset történt, ahol egy gépkocsi árokba sodródott. A járművezetőjét a tabi önkormányzati tűzoltók emelték ki az autóból, majd a mentők kórházba szállították. A legtöbb online visszaélést 2025-ben is gyermekek ellen követték el, derül ki a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság közleményéből. Mint írták, több mint 2500 bejelentés 80%-a igényelt érdemi intézkedést. A gyermekek ellen elkövetett visszaélések aránya továbbra is kiemelkedő, és a legtöbb eset közösségi média platformokon jelent meg. Az adatok szerint az adathalász és hamis webáruházas csalások száma is rekordot döntött, miközben a bejelentések jelentős részére a szolgáltatók néhány napon belül reagáltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy közelgő frontrendszer előterébe kissé melegebb levegő érkezik fölénk. Gyengül az éjszakai lehűlés, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A hajnali órákra 5 és 7 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 19 és 21 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
2: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak más színek is.
1: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
2: Azok itt bolyonganak, igen.
1: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
2: Hűha!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió most!

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgassátok a Rádió Mostot itt Kaposváron, mert mi mindig ezt hallgatjuk, amikor idejövünk.
2: Bánatos baladáktól tajtékzik a tenger, szomorú éjszakák után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: neked. Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd!
0: Ha minnak látszik, ami marad itt, de ne gondolj.

0: elveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Neved magad komolyan okosítás, hiába van az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Élvezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Ez az este csak önről szól. Töltődjön fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Ismét magyar bajnok a Finó Kaposvár. A férfi röplabdázók 21. alkalommal értek fel a csúcsra. A somogyi együttes a döntő negyedik mérkőzésén hazai pályán fogadta a MÁV előre csapatát. A kaposváriak végig magabiztosan játszottak, különösen a második és a harmadik szetben, ahol a fehérváriaknak esélyük sem volt a fordításra. A találkozó legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik lett 15 ponttal. Balaton kerülő túrát szervez a Somogyi Motorosok Egyesület. Az Egyesület 150 motoros részvételére számít, az ország több pontjáról és a határon túlról is. A program során több megálló is szerepel, köztük Badacsony, Balatonfüred vagy Balatonvirágos. A tervek szerint lesz motorszentelés is, valamint közös ebéd, séta és pihenők a tó környékén. 15 magyar szerepel a Tour de Hongrie országúti kerékpár versenymezőnyében. A csapatbemutatón elhangzott, hogy a kontinentális magyar és nemzetközi csapatokban olyan versenyzők is indulnak, mint Dina Márton és Fetter Erik, míg a mezőny egyik legnagyobb neve Walter Attila, aki 2020 után tér vissza a hazai körversenyre. A viadalon több ismert nemzetközi klasszis is rajthoz áll, köztük sprinterek és összetett esélyesek, így erős mezőny várható összesen 19 csapattal. Kezdetét vette a 79. Cannes Film Fesztivál, ahol idén magyar sikerért is szoríthatunk. Nemes Jeles László első francia nyelvű alkotása, a Moulin is versenybe került az Aranypálmáért. A II. Világháború idején játszódó történelmi dráma Jean Moulin francia ellenállási vezető utolsó napjait mutatja be, a film több jelenetét Budapesten forgatták. A világ egyik legrangosabb filmes eseményén összesen 22 alkotás versenyez.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy közelgő frontrendszer előterébe kissé melegebb levegő érkezik fölénk. Gyengül az éjszakai lehűlés, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A hajnali órákra 5 és 7 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 19 és 21 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Elindult a Somogy vármegyei tűzoltóság ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciója. Mivel a porral oltókat előírás szerint időszakonként ellenőriztetni kell, most a több napos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonaikban vagy személygépjárműveikben elhelyezett készülékeket. A program célja, hogy a háztartásokban és járművekben található készülékek működőképes állapotban legyenek egy esetleges vészhelyzet esetére. Kaposváron a hivatásos tűzoltó parancsnokságon május 15-én 9 és 12 óra között várják a lakosságot a tűzoltó készülékek ellenőrzésére. Ezt követően Marcaliban, Nagybajonban és Kadarkúton lesz erre lehetőség. Megkezdődött a mintegy 15 milliárd forintos kaposvári fejlesztési csomag előkészítése, számolt be róla Szita Károly közösségi oldalán. Mint írta, a tervek szerint a Dózsa edzőcsarnok környezetében és a belső tömbökben zajló beruházások során növelnék a zöld felületek arányát, és új parkolóhelyeket is kialakítanának. A projekt célja a parkolási viszonyok rendezése mellett új funkciók telepítése is a területre. A városvezető tájékoztatása szerint a tervezési munka már zajlik, és a későbbiekben látványterveket is bemutatnak majd a fejlesztésekről. 7 óra alatt több gyorshajtót fogtak a somogyi rendőrök. A közlekedés rendészeti szakemberek több mint 3400 gépkocsi sebességét ellenőrizték egy összehangolt akció során. A 10 órától 17 óráig tartó ellenőrzés ideje alatt a járőrök 31 gépjárművezetővel szemben intézkedtek sebességtúllépés miatt. A leggyakoribb hibák elkerülésére figyelmeztet a NAV az SZIA bevallásokkal kapcsolatban. Ilyen például, hogy a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét nem jogosult személyek veszik igénybe, illetve félreértelmezik a jogosultsági feltételeket. Előfordul az is, hogy a 3 gyermekes anyák kedvezményét nem a megfelelő időszak jövedelmeire számolják el, vagy hogy a felsőoktatásban tanuló gyermekeket még kedvezményezett eltartottként tüntetik fel, pedig már csak eltartottnak számítanak. A NAV most azt kéri, hogy aki bizonytalan, május 20-áig kérjen segítséget az adóhivataltól. A mentők napja alkalmából rangos elismerésben részesült a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata, amely a Magyar Mentésügy támogatásáért kapta meg az érdemérmet. A díjat az Országos Mentőszolgálat főigazgatója adta át az ünnepségen. A szervezet munkáját azért ismerték el, mert nap mint nap hozzájárulnak a Balatonon és más vizeken bajba jutott emberek biztonságához és mentéséhez. A vízimentők szerint a kitüntetés közös elismerése mindazoknak, akik a mentésben dolgoznak és életmentő feladatokat látnak el.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy közelgő frontrendszer előterébe kissé melegebb levegő érkezik fölénk. Gyengül az éjszakai lehűlés, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A hajnali órákra 5 és 7 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 19 és 21 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

ért be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Hírek most!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Madarak és Fák napja alkalmából tartottak élménynapot a Kaposvári Óvodai Központ Búzavirág tagóvodájában, ahol több óvoda gyermekei közösen vettek részt játékos, természetismereti foglalkozásokon. A rendezvény tehetségnappal is kiegészült, így a gyerekek különféle interaktív állomásokon ismerkedhettek a madarak és fák védelmének fontosságával, valamint az év fájával és madarával. A programban a környezeti nevelés mellett modern elemek, például robotika is megjelent, ami nagy érdeklődést váltott ki. A kísérő alkotópályázatra beérkezett munkákból kiállítás is nyílt, az eredményhirdetést és díjátadót pedig ma tartják. A Tour de Hongrie kaposvári szakasza miatt pénteken több utcában ideiglenes parkolási tilalomra és útlezárásokra kell számítani. A mezőny 13 órakor indul a Kaposvár arénától, és a belvároson áthaladva két alkalommal is érinti a várost, miközben a szakasz teljes idejére több perces lezárások is várhatók. A szervezők szerint az érintett útvonalakon 8 és 14 óra között tilos lesz parkolni, és a nagypiac parkolóháza is időszakosan lezárásra kerül. Elindult a Somogy vármegyei tűzoltóság ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciója. Mivel a porraloltókat előírás szerint időszakonként ellenőriztetni kell, most a többnapos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonaikban vagy személygépjárműveikben elhelyezett készülékeket. A program célja, hogy a háztartásokban és járművekben található készülékek működőképes állapotban legyenek egy esetleges vészhelyzet esetére. Kaposváron a hivatásos tűzoltó parancsnokságon május 15-én 9 és 12 óra között várják a lakosságot a tűzoltó készülékek ellenőrzésére. Ezt követően Marcaliban, Nagybajonban és Kadarkúton lesz erre lehetőség. Kezdetét vette a 79. Cannes-i Filmfesztivál, ahol idén magyar sikerért is szoríthatunk. Nemes Jeles László első francia nyelvű alkotása, a Moulin is versenybe került az Aranypálmáért. A II. Világháború idején játszódó történelmi dráma Jean Moulin francia ellenállási vezető utolsó napjait mutatja be, a film több jelenetét Budapesten forgatták. A világ egyik legrangosabb filmes eseményén összesen 22 alkotás versenyez. Egy lengyel lifestyle portál népszerűsíti a Balatont. Az írás szerint a Balaton nem csak nyári üdülőhelyként vonzó, hanem gasztronómiai és kulturális élményekben gazdag úti célként is egyre népszerűbb a külföldi turisták körében. A megjelenés különösen fontos a nyári szezon előtt, hiszen a lengyel turisták az elmúlt években a Balaton egyik legjelentősebb küldőpiacává váltak.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön egy közelgő frontrendszer előterébe kissé melegebb levegő érkezik fölénk. Gyengül az éjszakai lehűlés, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A hajnali órákra 5 és 7 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 19 és 21 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
2: Hello, jó reggelt kívánok 2026. május 14-én, a Fagyos Szent Bonifác napján. Hát elvégezte ő is, amit az évszázadok rámértek, vagyis igen, itt tartotta a hideget. Az a helyzet, hogy 2 Celsius fok volt kijebb, 3 Celsius fok itt a belvárosban, de legalább a napkelte szép hosszú árnyékokkal jött, vagyis felhőmentes az ég szinte teljesen. Hát kívánom, hogy a ti napotok is ennyire derűs legyen, és örülök neki, hogyha ezt együtt élhetjük meg. Most éppen Lady Gagával és Diaz Mentával.

0: belé senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bár.
1: Ha ránk hangol, jobban indul a nap. Rádió Most, Kaposvár. Minden reggel fellapozzuk a naptárt. Most, kalendárium.
2: Jó reggelt, öltözzetek melegen. Ez egy ilyen meghasonlott időszak, hogy ma reggel láttam sapkába kesztyűbe embert rolleren, ami elég érthető, ugye 2-3 Celsius fokba, nem sokkal később pedig kerékpáron rövidnadrágos pólós embert, ami hát napközben majd lehet, hogy indokolt lesz, most azonban reggel még elég vérfagyasztó volt, még látványnak is. Na, váltsunk témát, névnapi köszöntő következik itt a kalendáriumon belül, amúgy 4,5 perc múlva lesz 7:15. Köszöntöm Bonifác Aglája, illetve Bekény, Bekes, Bónis, Gemma, Gyöngy, Gyöngyike, Gyöngyvirág, Juliana, Julianna, Julinka, Juliska nevű hallgatóinkat. Ünnepelnek továbbá Kora, Korália, Kora, Násfa, Ompoly, Paszkál és Paszkália keresztnevűek is. Sok-sok boldogságot, jó egészséget és minden jót, anyagi javakat kívánok nekik. A Bonifácra és az Aglájára, más néven Aglaéra szeretnék kitérni. A kettő névnap nem véletlen egyébként szerintem, hogy így együtt van. Mindjárt megértitek. Hozom a szokásos rövid történetet Bonifácról, aki nem csak fagyos szent, de az egyik legkülönösebb sorsú alak, vértanú szent Bonifác, aki amúgy egy római polgár volt a 3. században. A legenda szerint Bonifác eredetileg korán sem élt szent életet. Egy Aglaé, más néven Aglája, nevű gazdag római nő szeretője és tisztartója volt, aki kicsapongó mámoros mindennapokat folytatott. Talán nem véletlen tehát, hogy mind a ketten együtt ünnepelnek névnapot. Na de vissza Bonifáchoz. Fordulatot azt hozott Bonifácnak, amikor úrnője elküldte őt Tarzuszba, hogy hozzon neki egy szent erekjét. Bonifác azonban a helyszínre érve tanúja lett a keresztények bátor helytállásának a kínzások alatt, ami annyira megrendítette, hogy maga is megvallotta a hitét. A történet ironikus és egyben megrendítő vége az, hogy végül Bonifác saját testét vitték vissza Rómába erekjeként az úrnőjének, miután hitéért kivégezték, és ezzel a bűnbánó mulatozóból a kereszténység egyik tisztelt vértanúja lett.
1: Ez volt a kalendárium.

0: Töltse a reggelt velünk! Rádió Most, Kaposvár. Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Jó reggelt, jó készülődés, vagy éppenséggel jó munkát az igazán korán kezdőknek. 8 perc múlva lesz 19:30, és még mielőtt Katy Perryvel tovább mennénk, már lapszemlézünk is a kaposvármos.hu-n. Majdnem minden rovatban van miért kattintani. A programajánlóban például ott van a Kaposvári Polgári Kaszinó mai rendezvénye, vagy többek között a Rómeó és Júlia musical szombaton este, de például a koncert is, ami holnap lesz, ez a Bon Jovi tribute zenekarának és a Black Sabbath tribute zenekarának koncertje lesz majd a Hangárban. Aztán, hogyha mondjuk a sportrovatra kattintotok, akkor olvashattok arról, hogy ugye ma kezdi meg a bronzéremért zajló párharcot a Kométa KVG Kaposvári KK. A galériában a finom ünneplését lehet megnézni, hogy ismét bajnokok lettek. A hírek rovatban írtunk arról, és hoztunk róla képeket is, hogy tehetséges fiatalokat díjaztak a Bárci pályázatán, hogy divatos ajándékkal lepték meg a diákokat a kaposvári tulipános bölcsőde dolgozói, hogy a német és az olasz piacot is ellátta hamisítványokkal egy vietnámi testvérpár. A dolog azért érdekes, mert hogy innen Somogyból indult ki az ügy. Kidöntötte azt a két villanyosztopot az autó Kaposváron, aminek neki ütközött. Hát nem úgy közlekedett, ahogy kellett volna. Egy hét van még hátra az SZIA bevallása, sőt már annyi sincsen. Egy lengyel lifestyle portál népszerűsíti a Balaton, de lehet olvasni arról is, hogy egy csomó gyümölcsöt, főleg epret vontak ki a forgalomból, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzött, és hát úgy tettek, ahogy kellett, nem volt eredet megjelölés, ráadásul pocsék minőség volt, úgyhogy ebből nagy bünti lesz. Végül akkumulátoros vonatokkal fejlesztenék a balatoni körvasutat, erről is olvashattok, meg egy csomó más aktualitásra. Egy kattintás a www.kaposvármos.hu-ra, és már is jönnek a hírek. Egy kattintás nekem a jobb kezem bal mutatóujjával, és szintén jön valami, csak itt a zenék, Katy Perry, és aztán My Smith.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Még ágyban? Oops. Már talpon? Oh, yeah. Jó reggelt! Rádió most! Reklám!
1: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Balaton kerülő túrát szervez a Somogyi Motorosok Egyesület. Az Egyesület 150 motoros részvételére számít, az ország több pontjáról és a határon túlról is. A program során több megálló is szerepel, köztük Badacsony, Balaton, Füred vagy Balaton Virágos. A tervek szerint lesz motorszentelés is, valamint közös ebéd, séta és pihenők a tó környékén. Ismét magyar bajnok a Finó Kaposvár. A férfi röplabdázók 21. alkalommal értek fel a csúcsra. A Somogyi együttes a döntő negyedik mérkőzésén hazai pályán fogadta a MÁV előre csapatát. A kaposváriak végig magabiztosan játszottak, különösen a második és a harmadik szetben, ahol a fehérváriaknak esélyük sem volt a fordításra. A találkozó legeredményesebb játékosa Hubicska Patrik lett 15 ponttal. Súlyos betegség következtében 47 éves korában meghalt Jason Collins, egykori profi kosárlabdázó. Családja közlése szerint a sportoló hősies küzdelmet folytatott egy betegséggel, amelyet tavaly diagnosztizáltak nála, és amely miatt több kezelésen is részt vett. Pályafutása során 13 szezon alatt 6 csapatban szerepelt, köztük a Brooklyn Netsben, ahol meghatározó játékosnak számított. Az NBA és a korábbi klubjai is úgy emlékeznek rá, mint aki nem csak sportolóként, hanem emberként is jelentős hatást gyakorolt a ligára és a sportvilágra. Akkumulátoros vonatokkal fejlesztenék a balatoni körvasutat, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási tárca vezetője szerint a felsővezetékes villamosítás elsősorban a nagy teherszállítású vasútvonalakon indokolt, a Balaton környékén azonban más szempontokat is mérlegelni kell. A már elkészült szakmai terveket és anyagokat most áttekintik, és ezek alapján folytatják a balatoni körvasút fejlesztésének előkészítését.
0: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön egy közelgő frontrendszer előterébe kissé melegebb levegő érkezik fölénk. Gyengül az éjszakai lehűlés, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A hajnali órákra 5 és 7 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 19 és 21 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak.
3: Jó reggelt!
0: Ébredjen Kaposvár rádiójával. Rádió Most. Itt a 91.2.
4: Jó reggelt! Május 14-én hidegben, alig 3-4 Celsius fok van, úgyhogy öltözzetek rétegesen napközben, azért mert szerencsére jobb lesz, mint hallhattuk. És akkor csapjunk bele, folytassuk tovább, az Erasure-rel jön a Sometimes egykori nagy sikerük, méghozzá 1986-ból. Hát, hogyha munkakezdés előtt vagytok, akkor azt kívánom nektek, hogy jó munkát és jó készülődést, hogyha munka előtt vagytok, akkor ne felejtjétek a mai nap egy tiszta lap, úgyhogy a legjobb teljesítményt írjátok rá, vigyétek föl. Ha pedig már dolgoztok, akkor egy motiváció, a fókusz legyen a szupererőtök. Zárjátok ki a zajt, uraljátok a feladatot, és hallgassátok a Rádió Mostot.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: Jó reggelt! Ébredjen Kaposvár rádiójával! Rádió Most. Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Újfent nyitva a kalendárium, nyilván be sem zártam. Május 14-e van, névnaposaink után köszöntöm azokat, akik ma születésnapot ünnepelnek, esetleg valamilyen évfordulót. Utóbbi azért érdekes, mert például évfordulója van Libériában az újraegyesítés napjának, Paraguayban ma van a függetlenség napja, ez egy kétnapos ünnep, úgyhogy ott nagy ünnepségek vannak ország szerte, és hát nem mellesleg, ha már az évforduló szóba került, ma van az évfordulója annak, hogy megalakul a Varsói szerződés, vagy például, hogy fejlődték a Skylabot, az USA első űrállomását, ekkor használtak amúgy utoljára a Saturn 5 rakétákat is. Na de, most a születésnaposokat köszöntöm, a lehető legjobbakat kívánom nektek, boldog születésnapot, küldök egy dalt is, Eminem az előadója, egy Steve Miller Band aládolgozása jön, a Houdini, ugye akkor még Abrakadabra címen futott. Egyéb iránt olyan hírességek születése napja ez a mai, mint Martin Garrix, a holland DJ producer, Mark Zuckerberg feltaláló, a Facebook programozója, megalkotója. Ma született Kate Blanchett, kétszeres Oscar díjas, ausztrál színésznő, Tim Roth, amerikai színész, Dr. House. De ma született még Gyabronka József, színész, szinkron színész, Robert Zemeckis, Oscar díjas, rendező, producer, forgatókönyvíró, Kálai Bori színésznőnk is, de George Lucas, amerikai filmrendező, producer is.
0: Ez volt a kalendárium.

0: A legfrissebb hírek a nagyvilágból, a legfontosabb információk Kaposvárról. Lendületes reggel a 91.2-n. Rádió Most!
1: A lendület természetesen egész nap ki fog tartani, és a legfrissebb híreket pedig a napra kézbe sűrítjük bele. Minden hétköznap reggel, így ma is 7 óra és 9 óra között. Aztán a későbbiekben hozzuk majd a horoszkópokat. Csütörtök lévén jön majd a 20 a csúcson. Hírösszefoglalókkal nálunk is a kora este és a későbbi este folyamán fogunk szolgálni. Sok-sok dolog várt át még rátok, hogyha velünk tartotok. Úgyhogy folytassuk is most éppen Ellie Goulding-gel. Ó, jaj, és csak a mihez tartás véget. 9 perc múlva lesz 7 óra.

0: Reklám.
1: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
2: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu. Drive your ambition. Mitsubishi
3: Motors. Szerelem a gyűlölet ellen.
4: Lehetsz király, hiába vagy.
3: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
5: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
6: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A Madarak és Fák napja alkalmából tartottak élménynapot a Kaposvári Óvodai Központ Búzavirág tagóvodájában, ahol több óvoda gyermekei közösen vettek részt játékos, természetismereti foglalkozásokon. A rendezvény tehetségnappal is kiegészült, így a gyerekek különféle interaktív állomásokon ismerkedhettek a madarak és fák védelmének fontosságával, valamint az év fájával és madarával. A programban a környezeti nevelés mellett modern elemek, például robotika is megjelent, ami nagy érdeklődést váltott ki. A kísérő alkotópályázatra beérkezett munkákból kiállítás is nyílt, az eredményhirdetést és díjátadót pedig ma tartják. Megkezdődött a mintegy 15 milliárd forintos kaposvári fejlesztési csomag előkészítése, számolt be róla Szita Károly közösségi oldalán. Mint írta, a tervek szerint a Dózsa edzőcsarnok környezetében és a belső tömbökben zajló beruházások során növelnék a zöld felületek arányát, és új parkolóhelyeket is kialakítanának. A projekt célja a parkolási viszonyok rendezése mellett új funkciók telepítése is a területre. A városvezető tájékoztatása szerint a tervezési munka már zajlik, és a későbbiekben látványterveket is bemutatnak majd a fejlesztésekről. Elindult a Somogy vármegyei tűzoltóság ingyenes tűzoltókészülék ellenőrzési akciója. Mivel a porraloltókat előírás szerint időszakonként ellenőriztetni kell, most a több napos program során a lakosság felülvizsgáltathatja az otthonaikban vagy személygépjárműveikben elhelyezett készülékeket. A program célja, hogy a háztartásokban és járművekben található készülékek működőképes állapotban legyenek egy esetleges vészhelyzet esetére. Kaposváron a hivatásos tűzoltó parancsnokságon május 15-én 9 és 12 óra között várják a lakosságot a tűzoltó készülékek ellenőrzésére. Ezt követően Marcaliban, Nagybajonban és Kadarkúton lesz erre lehetőség. Több mint 2,6 tonnányi gyümölcsöt vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában tartott ellenőrzés során. A hatóság 9 illegális árusnál talált, főként szamócát és áfonyát, amelyek egy részét penészesedés, romlás és nem megfelelő tárolás miatt semmisítettek meg. Az ellenőrök több esetben azt is megállapították, hogy az árusok nem tudták igazolni a termékek eredetét, hiányoztak a kötelező jelölések és a nyomon követéshez szükséges dokumentumok is. A hatóság szerint ez komoly élelmiszerbiztonsági kockázatot jelenthet a fogyasztók számára.
0: Időjárás jelentés.
8: Csütörtökön egy közelgő frontrendszer előterébe kissé melegebb levegő érkezik fölénk. Gyengül az éjszakai lehűlés, és néhány fokkal erősödik a nappali felmelegedés. A hajnali órákra 5 és 7 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 19 és 21 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
9: Csapjunk bele a napra készbe, sok-sok aktuális dolgot készítettünk már is elő. Szó lesz sportról, többek között majd röplabdáról, nyilván tekerésről, a Tour de Hongrie-ról, időjárás előrejelzésről, ezzel indítjuk, illetve folytatjuk majd a zenéket követően. Lesznek közlekedési infók, mint minden hétköznap reggel. És mozizunk is, hiszen csütörtök van, premier nap.

0: Ez itt a Naprakész.
1: Na, nézelődjünk persze időjárási szempontból. Hello, hello, jó reggelt, szép napot kívánok. 2 perccel járunk egyébként 4:18 után. Sabrina Carpenter már is érkezik a folytatásban. És időjárás előrejelzek. Először is nézzük az óránkénti előrejelzést, már csak azért is, mert hogy nagyon szép szikrázó napsütéssel indult ez a mai nap, és egyébként, hogy előre tekerem az idő kerekét, akkor az a helyzet, hogy sokáig így lesz, de nem egész nap. Este 6 órától már majd alaposan beborul, és jön a következő adag eső. Nem sok, elsőként az első néhány órában csak 10 milliméteres mennyiségben, aztán éjféltől már majd több fog érkezni, holnap reggel pedig folytatja tovább. Így például sajnos pont a Tour de Hongrie napja, a holnapi nap lesz csapadékos, 8 mm-nyit mutat az előrejelzés. Hát bízunk benne, hogy legalább akkor nem fog esni, amikor itt cangáznak majd a neves versenyzők. Május 16-ára is mutat vagy 12 milit, 17-ére már csak 2, 18-ára 2-3 milliméter nyit az előrejelzés. Aztán lesz egy kis szünet, és május 21-én újabb csapadékzóna és újabb eső érkezik majd, ami igen, sokszor mondtuk már, a természetnek nagyon is fontos, nagyon is kell. Hát csak ilyenkor már igényünk van a sok napsütésre és a melegre, úgyhogy beosztani meg nem lehet sajnos, hogy éjjel essen, nappal süssön. Ahogy jön, úgy jön, ez van. De hogyha előre nézzük egész hétvégéig, hogy mi az, amire várni lehet még és számítani kell hőmérsékleti szempontból, a ma reggeli meglehetős hűvös alig 2-3 fok után holnap már 8-10 fokos reggelre ébredhetünk, egyébként pedig a hőmérséklet 20 fok felett lesz egy picivel, egészen vasárnapig aznap lesz majd hűvösebb. Hétfőn is marad még ez a 15-17 fok, és aztán keddtől bátorodik ismételten 20 fok fölé a hőmérő higany szála.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész. Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Ti hisztek a szellemekben?
2: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé. Szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták.

0: hozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
1: Igen.
0: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor azt, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
1: Nem mond neked, megmerem csinálni, megcsinálom.
0: Megcsinálod?
1: Mit kell mondani, Bloody Mary?
0: Bloody Mary, háromszor.
1: Bloody Mary, de, Bloody Mary.
0: De akkor mondjuk...
1: Tudod mit?
0: Akkor
1: nem csinálom meg. A nagy...
0: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam. Ha a modern kísértet...
1: Nem mondom
0: is...
1: be.
0: Nem, tudtam, beszari vagy. De ha a modern...
1: Így.
0: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
2: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
2: Műsorajánlót hallottak. Reklám!
4: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig Fitness Aréna. Hozzánk tartozol!
5: Műfű akció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross Szőnyeg Áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
6: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
7: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XCeed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
8: Kia. Movement that inspires.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Holnap lesz a Tour de Hongrie Kaposvár-Szekszárd szakasza. Na, a mai nappal megszűnt a háborús veszélyhelyzet. Jó reggelt kívánok, 7:30, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pénteken lesz a Tour de Hongrie Kaposvár-Szekszárd szakasza. Na, a kerékpárversenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny 13 órakor indul majd a Kaposvár arénától, ahova már 11 órától várják az érdeklődőket. A verseny útvonalán több belvárosi utcában ideiglenes lezárásokra és parkolási tilalomra kell számítani. Az érintett szakaszokon reggel 8 órától várható korlátozás, a mezőny áthaladása idején pedig időszakos forgalomleállítások lesznek. A Kaposvár aréna környékén már csütörtök estétől lezárnak parkolókat, a Nagypiac parkolóháza pedig pénteken délután 1 és 2 óra között nem lesz elérhető. A bicikli verseny miatt a helyi járatos busz közlekedés is megváltozik. Dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. A mai nappal megszűnt Magyarországon az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben elrendelt veszélyhelyzet. Az új szabályozás több korábbi veszélyhelyzeti intézkedést törvényi szintre emelt, így például az üzemanyag árak felső korlátja és bizonyos árrés korlátozások továbbra is érvényben maradnak. A veszélyhelyzet lezárásával 6 év után megszűnt a rendkívüli jogrend Magyarországon, amely előbb a koronavírus járvány, majd a háború miatt volt érvényben. Berendelte Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere, a budapesti orosz nagykövetet a Kárpát-alját ért szerdai orosz dróntámadás miatt. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be, aki megjegyezte, hogy Magyarország elítéli a támadást, amely szerint a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb volt a térségben. Hozzátette, hogy az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet javasolnak a kárpátaljai lakosságnak.
2: Időjárás jelentés.
9: Változékony, de kellemes hőmérsékletű idő várható ma. Kezdetben sok napsütésben bízhatunk, délután viszont elkezd megnövekedni a felhőzet. Helyenként a megyében akár zápor is előfordulhat késő délután. Reggel 9-10 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 20 fok lesz ma. Péntektől felhős, esős idő várható, ami a hétvégére is kitart, és lehűlés is érkezik. Szombaton és vasárnap csak 15 fok lesz nappal.
2: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
10: Sportos reggelünk van ezen a mai napon, már csak azért is. Sziasztok, szép napot kívánok, azért erről ne feledkezzünk el. Nagyon szépen süt a nap, tényleg élvezetes az időjárás, csak aztán rétegesen öltözködjetek, mert odakünn azért meglehetős a hűvös. Éppen korábban mondtam még beköszönéskor a hallgatóknak, hogy ez mindig ilyen meghasonlott időszak, hogy amikor már napközben jó idő van, ugye voltunk már közelebb a 30-hoz is, mint a 25-höz, hát ehhez képest mondjuk tegnap reggel még fagy is volt, és hát ilyenkor van az, hogy az ember nem mindig tudja, hogy hogyan öltözködjön, és hát benne van a pakliban az is, hogy valaki alul, valaki pedig felül lövi a dolgot. De ma reggel láttam például kesztyűs, sapkás, bundás embert. Két foga mondjuk indokolt volt, meg a télen ugyanebben a két fogba pont ugyanígy öltözködünk, de láttam például rövidnadrágos, pólós, bringást is. Szóval ez a kettő így fura, nem? Hát kinek milyen a vérmérséklete? Mondjuk ez a zenékkel is így van. Most Avicii és Aloe Black érkezik, de ebben a fél órában majd Bruno Mars, Sergio Mendez, a Black Eyed Peas és a Switch Disco is szerepet kap. Lesznek közlekedési infóink és sportolunk. Ugye akkor most kanyarodnék vissza a beköszönés elejére. Ez alkalommal a KKK párharcának programját fogom majd ismertetni. De többek között lesz majd Bringa is, na náhogy Tour de Hongrie.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész. Közlekedési információk.
1: Hello, Moli! Üdv! Szia! Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Szia! Hello!
1: Na, azt mondja, tegyük össze, amink van, az eszünket. Lesznek ugyebár holnap a Tour de Hongrie miatt különböző lezárások, parkoló lezárás az aréna mellett, illetve nyilván ott, ahol majd eltekernek teljesen. Hát ez még azért egy nap, tegyük hozzá. A forgalmon érződik-e bármi most ebből? Szerintem még nem.
2: Hát még nem, közepes a forgalom az erőadszatok szerint, és lámpák mindenhol működnek, de te is mondtad, a sportcsarnok környékén le van a záró részlegesen már a parkolók. Tudom, készülnek a holnapi napra, ott számolni kell ezzel, és majd a holnap megtudjuk azt is, hogy merre megy majd az útvonal a kerékpárosokkal. Tehát ott nem tudnak most majd parkolni, illetve a városba vezető utakon azért kapas újak felől szépen jönnek, és Dombóvár Taszár felől is élénk a forgalom. Dorina jelezte, hogy ő Taszára közlekedik a város irányába. Vannak azért kocsik, szépen jönnek folyamatosan, de nem az a nagy erős, ami szokott általában lenni a város irányába. Az Arany János sem veszélyes, aztán a Szent Imre elfogadható, bár végig tele van kocsikkal, de lehet folyamatosan haladni. Ilyen a négysávos, és nyilván lámpák azok megfogják mindkét irányba, Dombóvár felé és Kanizsa felé is a kocsikat. A Füred út is igen élénk a Véda környékén, a piac környékén már nem nagyon találnak parkolót, inkább menjenek be a parkolóházba, és a két felüljárónk is eléggé forgalmas, de még nem áll be egyik se az erőadszatok szerint. És a Ársafő utcával fejezem be, meg a Sulik környékével, hiszen ott azért mindig többen vagyunk, mint az átlagnál. Hát ennyit szedtünk össze az erőadszatok segítségével.
1: Hát köszönjük szépen. Te átlagosnak érzed magad?
2: Ma igen, de holnap már nem biztos lesz egy gömbcsukó csere.
1: Hát akkor neked kitartást, és sikerüljön minél jobban az a műtét.
2: Köszi, szia!
1: Szia!
0: Közlekedési információkat hallottak.

0: reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Nagyszerű sporteredményt ért el a Fino, ismételten bajnokok lettek, és az a helyzet, hogy hát ugyan ezt már nem érheti el a KKK, de a bronz csatározást ugye megkezdik a mai napon. A Kométa KVG Kaposvári KK hazai pályán lép majd először a közönség elé a párharcában. A Kaposvári együttes 18 órától fogadja majd az atomerőmű eset csapatát. A párharc az egyik fél harmadik győzelméig tart. Az első találkozót eredetileg ugye szombaton rendezték volna, azonban az aréna foglaltsága miatt már csütörtökön, vagyis ma megkezdődik a csata. Érdemes menni, szurkolni, hajrá Kaposvár! Aztán a második mérkőzést május 17-én a hétvégén vasárnap rendezik este 6 órától, Pakson. A harmadik mérkőzés kitűzött időpontja pedig jövő hét szerda este 6 óra, amelyet szintén hazai pályán játszunk. A negyedik mérkőzése pedig szükség esetén május 23-án jövő szombaton kerül sor este 6 órai kezdettel Pakson, és szintén szükség esetén, ha kéne, a 2-2 után egy ötödik mérkőzés, akkor a szintén hazai pályán lenne, méghozzá május 25-én hétfőn este 6 órától. Hajrá Kaposvár!

0: Ugorjon neki a napnak, mi segítünk. Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új, extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
3: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinapok az Optic World Exclusive-ban mínusz 25% kedvezmény minden termékre, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le, várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
2: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőben hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
4: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
5: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
7: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Tour de France szakasz győztes is itt lesz holnap a Tour de Hongrie kaposvári szakaszán. Egy hét maradt az SZIA bevallás határidejéig. Jó reggelt kívánok, 8 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a rádió most híreivel. Pénteken lesz a Tour de Hongrie Kaposvár Szekszárda szakasza. A kerékpár versenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny délután 1 órakor a Kaposvár arénától indul majd, a szakasz távja pedig 152 km. A versenyen olyan neves kerékpározókat láthatnak a kaposváriak, mint Walter Attila, aki negyedik volt a párizsi olimpián, Dina Márton, aki az egyik legmagasabban jegyzett magyar versenyző, vagy Timmer Lee belga versenyző, aki a tavalyi Tour de France-on két szakaszt is megnyert. A Tour de Hongrie miatt parkoló lezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani, ami a helyi járatos busz közlekedést is érinti. Tehetséges fiatalokat díjaztak a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ Most Mutasd Meg elnevezésű pályázatán. A sajátos nevelési igényű diákok képzőművészeti, irodalmi, kézműves és digitális alkotásokkal nevezhettek, amikben azt kellett bemutatniuk, hogy mi teszi őket boldoggá, milyen számukra egy tökéletes, egészséges nap, vagy hogy ki a példaképük. Összesen 250 alkotást küldtek be a gyerekek, akiket szerdán díjaztak a Városházán. A díjátadón Szita Károly polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, a városnak és az iskoláknak pedig az a feladata, hogy segítsenek nekik megmutatni, hogy miben. Vádat emelt a Somogy vármegyei főügyészség két Magyarországon élő vietnámi férfi ellen, akik hamis luxuscikkeket és ismert márkák utánzatait árulták nagy tételben. A két tettes 2020 óta 16 milliárd forintos kárt okozott a jogtulajdonosoknak. A testvérpár budapesti raktárából látta el a magyar, német és olasz partnereit hamis parfümökkel, ruhákkal és divatcikkekkel. A NAV tavaly áprilisban az M7-es autópálya somogyi szakaszán foglalta le az egyik szállítmányukat, majd több tízezer hamis terméket találtak a raktáraikban. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a vádlottakkal szemben. Már csak egy hét maradt az ESZIA bevallás benyújtásának határidejéig. A tervezeteket legkésőbb május 20-áig lehet átnézni, módosítani és kiegészíteni. A NAV arra figyelmeztetett, hogy az 1+1%-os nyilatkozatot szintén május 20-áig lehet benyújtani. Megjegyezték azt is, hogy a bevallás legegyszerűbben az online ESZIA felületen intézhető. Kisebb földrengés volt szerda este Nagykanizsa térségében. A Szeizmológiai Obszervatórium 418 körül 2,4-es erősségű földmozgást észlelt. A tájékoztatásuk szerint több lakossági bejelentés is érkezett a környékről, de károkról nem számoltak be.
9: Időjárás jelentés.
8: Változékony, de kellemes hőmérsékletű idő várható ma. Kezdetben sok napsütésben bízhatunk, délután viszont elkezd megnövekedni a felhőzet. Helyenként a megyében akár zápor is előfordulhat késő délután. Reggel 9-10 fokot mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig 20 fok lesz ma. Péntektől felhős, esős idő várható, ami a hétvégére is kitart, és lehűlés is érkezik. Szombaton és vasárnap csak 15 fok lesz nappal.
9: Időjárás jelentést hallottak!
10: Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a naprakész.
11: Ahó, hello, szép napot kívánok! Rihanna slágerével és Geszti Péter, valamint Péterfi Bori közös zenével. Folytatjuk tovább, na meg a Tour de Hongrie némi kis részletével. Mi lesz, hol lesz, hogy lesz? Interjúban mutatjuk be, de ajánlunk programot is a hétvégére.

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész.
1: Holnap, sőt már ma este, ha úgy nézzük, hiszen már érkeznek majd az este folyamán, illetve a holnap reggel folyamán, Kaposvárra érkezik az őrület. Tour de Hongrie néven óriási nagy felhajtás lesz, és nagyon-nagyon színvonalas versenyzés, én úgy gondolom. Ráadásul több mint 100 éves múlttal rendelkezik ez a versenysport, ez a kerékpár sport. Hogy hova is érdemes menni, arról Dér Tamással, az Egészséges Kaposvár 2030 program sorozat vezetőjével beszélgettünk.
2: Egyrészt 11 óra után nyílik meg a depó. És ez a depó, ez egy nyitott. A sportolókkal lehet fotózni, szelfit készíteni, hogy melegít, micsoda high-tech technika van mögöttük. Ezek a csapatbuszok, ezek gyönyörűek. Kívülről is nyilván nem biztos, hogy be lehet menni, de ismerkedni lehet ezeknek a kerékpáros Forma 1-es csapatokkal. És ami nagyon érdekes még, hogy utána csapat bemutató lesz az aréna előtti területen, és 13 órakor fog elindulni úgynevezett lassú rajtba, ez egy neutrális rajtnak hívja a kerékpáros szakma, ami azt jelenti, hogy a zsűri és a rendőrségi felvezető autóval lassú, a kerékpáros versenyzőknek lassú, nekünk nem biztos, hogy lassú lenne, és elindulnak az Arany János utcán föl, az Arany János téren elmennek a Honvéd utca felé, majd a Zárda utcán érnek be a főtérre. A főtéren megkerülve a szökőkutat a főutcára mennek, és a Dózsa-György utcán legurulva a színház előtt és az állomás előtt jobbra fordulnak, az Áhím András utcára, Eszterházi híd alatt átmennek, majd a Cseri úton kimennek Kaposszerdahely Szenda felé, és a Cseri úton lesz a nagy rajt, vagyis az éles tart, ahol már versenytempót vesznek fel. És innen izgalmas az egész, mert eddig csak látjuk őket, de Szenda, Kaposszerda a hely Kaposmérő, Bárdudvarnó, Kaposmérés, Kaposújlak után a Hajnóci utcán balra fordulnak, majd a Jutai úton a Városligeti útra fognak lemenni. És itt már érdekes lesz, Városligeti úton elkezdenek gyorsulni. Azt a 40-45 km/h versenytempót egy befutó tempó fogja felvenni, ahol 70-80 km/h órával érkeznek meg az Eszterházi híd elé, ahol lesz egy szakaszhajrá. 12 ilyen szakaszhajrá lesz az 5 nap alatt, és egyik ilyen Kaposvárról lesz. Tehát én azt tudom javasolni a kaposváriaknak, hogy 11 órára menjenek le az arénához, majd a rajt előtt érdemes lemenni a Kossuth térre, nem megvárni a rajtot, mert a Kossuth tér után le kell menni az Eszterházi híthoz, a buszállomáshoz, ott kétszer fognak elmenni. Uh-huh. Egy lassú rajtba, és visszafelé pedig egy versenytempóba, őrült tempóba fognak odajönni.
1: Nagyon izgalmas a hangzik, hát ki hol laki közelebb, illetve hát mivel ha ez a nap erre van számva, akkor tulajdonképpen egy napon belül több ponton is meg lehet nézni, meg lehet csodálni őket.
2: És amiről még föl kell hívnom a figyelmet, mert amellett, hogy egy sporteseményt fogunk látni, azért a közlekedés déltől nehézkessé válik a városban. Még egyszer kiemelem, május 15-én 12 órától körülbelül 2-ig belvárosnak le lesz zárva parkolói, le lesz zárva a Zárda utcai parkoló, le lesz zárva Dózsa-György, illetve a Baross utca egyik fele parkolás szempontjából le lesz zárva.
1: Dér Tamás, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm, hogy itt lettem és elmondhattam.
0: Indítsa a reggelt frissen! Ez itt a

0: Kezdje a napot informatívan! Ez itt a Naprakész. Reklám.
1: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új, extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
2: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon, vagy a Meisterics Autós iskolánál.
3: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. Minusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzlet soron. Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
6: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 500 66 16-os telefonszámon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Kaposváron is lehet majd Nordic Walkingolni a Botrafel kampányban. Ma kezdi a bronzpárbajt a KKK. Jó reggelt kívánok! 8:30 van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét lesz Botrafel országos egészségmegőrző kampány, amelyhez szombaton az ország több pontján, köztük Kaposváron is csatlakozhatnak az érdeklődők. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége által szervezett program célja a mozgás és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. A résztvevők Nordic Walking sétán vehetnek részt, amely előtt és után vércukor és vérnyomásmérést is végeznek. Kaposváron szombaton délután 2 órától a Városligetben lehet majd sétálni. További részleteket a ceos.hu oldalon találhatnak. Ma kezdi a bronzpárbajt a bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK a Pakssal küzd meg a harmadik helyért, a párharc pedig 3 győzelmig tart. A második meccs vasárnap lesz az ASE otthonában, a harmadik találkozó pedig jövő szerdán újra Kaposváron. Fontos tudni a szurkolóknak, hogy a Kaposvár arénánál a leaszfaltozott parkoló le lesz zárva, és a murvás parkolót is csak este 8:30-ig lehet használni. Mindennek az az oka, hogy pénteken a Tour de Hongrie rajtja a Kaposvár arénánál lesz. A mai nappal megszűnt Magyarországon az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben elrendelt veszélyhelyzet. Az új szabályozás több korábbi veszélyhelyzeti intézkedést törvényi szintre emelt, így például az üzemanyag árak felső korlátja és bizonyos árrés korlátozások továbbra is érvényben maradnak. A veszélyhelyzet lezárásával 6 év után megszűnt a rendkívüli jogrend Magyarországon, amely előbb a koronavírus járvány, majd a háború miatt volt érvényben. Berendelte Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere, a budapesti orosz nagykövetet a Kárpát-alját ért szerdai orosz dróntámadás miatt. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be, aki megjegyezte, hogy Magyarország elítéli a támadást, amely szerint a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb volt a térségben. Hozzátette, hogy az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet javasolnak a kárpátaljai lakosságnak.
0: Időjárás jelentés.
7: Változékony, de kellemes hőmérsékletű idő várható ma. Kezdetben sok napsütésben bízhatunk, délután viszont elkezd megnövekedni a felhőzet. helyenként a megyében akár zápor is előfordulhat késő délután. Reggel 9-10 fokot mérhetünk, a csúcs hőmérséklet pedig 20 fok lesz ma. Péntektől felhős, esős idő várható, ami a hétvégére is kitart, és lehűlés is érkezik. Szombaton és vasárnap csak 15 fok lesz nappal.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.
8: Tartsatok velünk, szeretettel köszöntök mindenkit. Ez itt a Rádió Most, benne pedig a híreket követően Flórida és a Belovid egy-egy világslágere. Majd hétvégi programajánló. Ezúttal a zenés

0: Legyen jókedvű és lendületes! Ez itt a Naprakész!
1: No, nézzük a hétvégi zenés rendezvényeket. Akár mozit is ajánlhatok, hiszen a Michael Jackson életrajzi filmje is megtekinthető majd még ezen a hétvégén is. További mozis filmekről majd a következő Speakben szólok majd. De például holnap este a Hangárban lép majd fel a Full Jovi, Bon Jovi tribute zenekar, illetve a Slack Black, ők viszont egy Black Sabbath tribute zenekar. Ugye ez azt jelenti, hogy eredeti hangzásban játsszák a slágereket, nyilván a nagyoktól, Bon Jovitól és a Black Szebettől, visszarepítve az időbe a koncertlátogatókat és ugye a hallgatókat. Aztán ajánlom figyelmetekbe Shakespeare drámáját, a Rómeó és Júliát megzenésítve, úgy ahogy évekig forgott, sőt mondtad évtizedekig fönt Budapesten az operetben, ahol szintén Keró rendezte, pont az ő rendezésében, de már fiatal sztárokkal érkezik meg egy nagy arénás koncertre előadása, a Rómeó és Júlia. Május 16-án este lesz majd látható, hallható. És még egy zenés rendezvény, egy orgona koncert, amely a Nagybodogasszony Székesegyházban lesz szombaton este 7:30-tól. Díjtalan belépés mellett Werner Lili Annát lehet meghallgatni, aki a Zene Akadémia végzős hallgatója. Ő ad orgona koncertet minden kedves érdeklődőnek.

0: Jó reggelt! Ez itt a Naprakész.
1: Rádió, most tessék, Eszthely Tibor vagyok.
2: Jó napot kívánok, Rózsa Józsefné vagyok. Szeretném megkérni, hogy mondja be, hogy elveszett a kutyusunk, megszökött Kertész utcából, és hosszú szőrű, ilyen egész világos zsemleszínű.
1: Milyen kutyus?
2: Hát nem fajtiszta.
1: Uh-huh. Tehát, hogy mekkora a termetre?
2: Elég, hát magas. Uh-huh. Magas, szóval olyan középtermetű inkább.
1: Értem. És akkor a Kertész utcából tűnt, de mikor?
2: Most reggel, talán fél órája. Azóta itt járjuk a Donneri városrész, de hát nem látjuk még eddig. Hát, értem. Ha valaki
1: jó,
2: látta.
1: Jó, persze, segítünk. És akkor ezen a 20-as számon ezt tudjuk, igen, megadni, hogyha valaki látja. Jó,
2: igen,
1: rendben.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hogy hívják még egyszer?
2: Rózsa Józsefné.
1: Nem önt, a kutyust.
2: A kutyus pedig Pocok.
1: Pocok? Oké, mégiscsak könnyebb megszólítani, hogy az ember találkozik vele.
2: Igen. Egyszer már megszökött, és akkor is ön volt szolgálatba, úgyhogy akkor is előkerült. Remélem, hogy most is.
1: Hozzak szerencsét, rendben, segítünk.
2: Jó,
1: persze.
2: Köszönöm.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 24-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: Szerelem a gyűlölet ellen.
3: Lehetsz király, hiába vagy.
2: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
6: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9 millió 190 ezer forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
7: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
8: Nyitva hétköznap 9-től 17.30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
9: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardiorészleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
10: Holnap lesz a Tour de Hongrie kaposvári szakasza, egy hét van már csak hátra az SZIA bevallás határidejéig. Köszöntöm a hallgatókat, 9 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pénteken lesz a Tour de Hongrie Kaposvár Szekszárda szakasza, a kerékpár versenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny 13 órakor indul majd a Kaposvár Arénától, ahova már 11 órától várják az érdeklődőket. A verseny útvonalán több belvárosi utcában ideiglenes lezárásokra és parkolási tilalomra kell számítani. Az érintett szakaszokon reggel 8 órától várható korlátozás, a mezőny áthaladása idején pedig időszakos forgalomleállítások lesznek. A Kaposvár Aréna környékén már csütörtök estétől lezárnak parkolókat, a Nagypiac parkolóháza pedig pénteken délután 1 és 2 óra között nem lesz elérhető. A bicikli verseny miatt a helyjáratos busz közlekedés is megváltozik. Dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. Tehetséges fiatalokat díjaztak a Bárczi Gusztáv Módszertani Központ Most Mutasd Meg elnevezésű pályázatán. A sajátos nevelési igényű diákok képzőművészeti, irodalmi, kézműves és digitális alkotásokkal nevezhettek, amikben azt kellett bemutatniuk, hogy mi teszi őket boldoggá, milyen számukra egy tökéletes, egészséges nap, vagy hogy ki a példaképük. Összesen 250 alkotást küldtek be a gyerekek, akiket szerdán díjaztak a Városházán. A díjátadón Szita Károly polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, a városnak és az iskoláknak pedig az a feladata, hogy segítsenek nekik megmutatni, hogy miben. Vádat emelt a Somogyvár megyei főügyészség két Magyarországon élő vietnámi férfi ellen, akik hamis luxuscikkeket és ismert márkák utánzatait árulták nagy tételben. A két tettes 2020 óta 16 milliárd forintos kárt okozott a jogtulajdonosoknak. A testvérpár budapesti raktárából látta el a magyar, német és olasz partnereit hamis parfümökkel, ruhákkal és divatcikkekkel. A NAV tavaly áprilisban az M7-es autópálya Somogyi szakaszán foglalta le az egyik szállítmányukat, majd több tízezer hamis terméket találtak a raktáraikban. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a vádlottakkal szemben. Már csak egy hét maradt az ESZIA bevallás benyújtásának határidejéig. A tervezeteket legkésőbb május 20-áig lehet átnézni, módosítani és kiegészíteni. A NAV arra figyelmeztetett, hogy az 1+1%-os nyilatkozatot szintén május 20-áig lehet benyújtani. Megegyezték azt is, hogy a bevallás legegyszerűbben az online ESZIA felületen intézhető. Kisebb földrengés volt szerda este Nagykanizsa térségében. A Szeizmológiai Obszervatórium 4-8 körül 2,4-es erősségű földmozgást észlelt. A tájékoztatásuk szerint több lakossági bejelentés is érkezett a környékről, de károkról nem számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
10: Változékony, de kellemes hőmérsékletű idő várható ma. Délelőtt sok napsütésben bízhatunk, délután viszont elkezd megnövekedni a felhőzet, és helyenként a megyében akár zápor is előfordulhat késő délután. A csúcs hőmérséklet 20 fok lesz ma. Holnaptól felhős, esős idő várható, ami a hétvégére is kitart, valamint lehűlés is érkezik. Szombaton és vasárnap 15 fok lesz csak nappal.
0: Időjárás jelentést hallottak.
11: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
12: Újabb órát kezdtünk. Köszi Krisztián, várunk vissza majd a 10 órai hírekkel. Szeretettel köszöntelek benneteket, Lady Gagával és Dr. Béres, illetve Veré Tomi közös zenéjével, átdolgozásával itt a folytatásban. És mivel kimaradt a mozi az előző órából, hiszen vészhelyzet állt elő a Donnerben, eltűnt Pocok, a nagytestű, zsemleszínű, hosszúszőrű kutyus. Keressük továbbra, és aki látta, nálunk jelezheti, megadjuk a gazdi telefonszámát, és akkor utat tud majd nekik mutatni. Szóval nem került feledésbe a mozi sem. Az újdonságokkal jelentkezünk hamarosan, majd a zenéket követően.

0: Justin Timberlake andalított, de bízom benne, hogy egyáltalán nem andalogtok munkaidőben, hanem minden érzékszervetek éles, úgy azért lényegesen könnyebb a munka. 3 perce múlott el 9:50, továbbra is keressük Pocokkutyát, aki a Donnerből tűnt el, egy nagyobb testű, hosszabb szőrű és világos zsemleszínű kutyusról van szó. Na és akkor mozizzunk egy picikét, már csak azért is, mert hogy ide a kaposvári kultikba érkezik egy premier film. Ez egy mesefilm, a gyerekek nagy kedvence lehet. Bori a mozifilm, ez a címe ennek a mesének, ennek a rajzfilmnek. Bori szülei, amik távol vannak, ő izgalmas kalandokat él áll otthon, erről szól, természetesen Mau cicával, barátaival, Vili nagypapával, és egy mogorva szomszéddal és Klausszal, egy sérült darumadárral, akinek sürgő segítségre van szüksége. Vajon Borinak és barátainak sikerül időben meggyógyítaniuk Klau darut, hogy délre repüljön a vándormadarakkal? Erről fog majd szólni a mese, amely 1 óra 16 perc időtartamú. Ennyi egyébként a premier erre a hétre, de amúgy, hogyha úgy országosan nézzük a premiereket, akkor azért megemlíteném, hogy a Ki hitte volna az esküvő, vagyis ez a Ki hitte volna második része már, ami megtekintető, aztán a 40 éves évforduló alkalmából Hiányzik a sebesség, Top Gun 40 címmel vetítenek majd ismételten az eredeti Top Gun filmet, a Szeretet, ami megmaradt címmel dán vígjátékot is adnak, Apám és Viktor Hugo, az egy francia vígjáték, aztán mozikba kerül itt-ott az Iron Maiden Burning Ambition című koncertfilm, és hát nem csak a Top Gun, hanem a Top Gun 2, a Top Gun Maverick is, valamint a Kill Bill. A Kill Bill ilyen éven fut, hogy Kill Bill a teljes véres történet. Ez azért érdekes, mert hogy az első két rész egyszerre kerül majd levetítésre, méghozzá 275 perces játékidővel. Hát egyelőre itt nem, de aztán ki tudja, a következő hetekben lehet, hogy még műsorra tűzik Kaposváron is.
1: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2.

0: Programajánló.
1: Na, azt már kiveséztük, hogy a gyerekeknek újdonság a kaposvári Kultik moziban a Boria mozifilm. Ma 16:10-től tekinthető meg, de műsoron még a Birka krimi családi vígjáték, Michael Jackson életrajzi filmje a Michael, az Ördög Prádát visel 2 és a Mortal Kombat 2. A mozis lehetőségeken túl ajánlom a kaposvári polgári kaszinó rendezvényét ma este a könyvtárban. Ezúttal Böszörményi Nagy Gergely, a Brain Bar alapítója, a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke fog majd előadást tartani. Holnapi napra ajánlom megnézni a Tour de Anglia versenyzőit. Egyrészt lehet ugye a sportarénánál, mint hallottuk, már délelőtt 11 órától, aztán érdemes lemenni majd a felüljáróhoz és megnézni ott a lassú startot, és aztán ugyanott majd a befutót is. De figyeljen mindenki, Kaposszerdahelyen, Szennán, Bárdudvarnokon, Mérőben és Újlakon, aztán utána Sántoson, Szent Balázson, Gödrén, Baranyai Enőn is, hiszen arra halad majd, arra kígyózik majd a verseny. Este koncert, tribut péntek lesz, hiszen 2 tribut zenekar is fellép majd a hangárban, a Full Jovi, akik nyilván Bon Jovit játszanak, és a Slack Black, akik pedig Black Sabbath muzsikát játszanak. Szombaton pedig folytatódnak a sportos programok, Futókörök napja, amelyre várnak szeretettel minden kedves érdeklődőt, 9 órától 17 óráig ismét versenybe száll az ország, így Kaposvár is, hogy a legtöbb megtett kilométerrel a lehető legjobb helyezést érjük el az országban.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Ki hisz a szellemekben? Ki látott már szellemeket, és ki akar látni? Ez itt a kérdés. Vilike, hiszel a szellemekben?
3: Vannak olyan hozzáértő emberek, hogy megnézik az aurádat, és van, amikor körülötte vannak más színek is.
2: Ez egy másik kérdés. Nem az ilyen jellegű spirituális szellemekre gondolok én, hanem arra, hogy szerinted Joli néni végig megye a folyosón éjjelente, ha nem tudott átkelni a túlvilágra.
3: Azok itt bolyonganak, igen.
2: Hallottatok már Vic Tandyről? Ő egy brit mérnök, aki bizony szellemet látott a munkahelyén, aztán kiderült, hogy egy elszívó ventilátor olyan frekvencián sugároz egy bizonyos álló hanghullámot, amit ugye az emberi fül nem hall. Kiderült, hogy a 19 Hz körüli hangok, úgynevezett infrahangok, nem csak hogy félelmet, szorongást, szédülést kelthetnek, a szemgolyók rezgési frekvenciája miatt olyan vizuális torzulásokat és hallucinációkat is okozhatnak ezek a frekvenciák, amelyeket pontosan szellemlátásnak lehet érzékelni.
3: Hűha!
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
4: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottak. Reklám.
5: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

0: múlt és jelen találkozása itt a Rádió Mosban. Madonna, aki énekelt az előbb 1986-ból, előtte pedig napjaink szupersztárja Taylor Swift volt az, aki dalolászott. Érdekes egyébként, hogy mondjuk Madonna a mai napig nem tűnt el, sőt, ugye pont tegnap beszéltünk egy picit hosszabban is arról, hogy már megint visszatért egy újabb lemez, a 15-et is elkészítette, és vele turnézni is fog vélhetőleg. De ettől izgalmas az élet, hogy azt szokták mondani, hogy nincsen annak jövője, akinek múltja sincsen, vagy megtagadja a múltját. Izgalmas dolog ez, hogy találkozik a múlt és a jelen, mondjuk amikor a nagymama kézzel írt receptes könyvéből főzünk a modern konyhában, vagy amikor egy kopott antik fotel, amit a legújabb divatú nappali közepére állítunk be, vagy amikor egy több száz éves macskaköves utcán sétálunk, miközben a legújabb okostelefont nyomkodjuk, mind-mind ilyen találkozás. De tudok ám még példát mondani, amikor mondjuk egy régi bakelit lemez sercegése hallatszik egy bluetooth hangszóron keresztül, vagy amikor a családi ezüst étkészletet használjuk egy gyors hétköznapi vacsora közben, esetleg amikor egy évtizedekkel netán több mint 100 évvel ezelőtti ház falai között egy okos otthonrendszert építünk, kialakítunk ki. Izgalmas és érdekes dolgok ezek.
1: Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most.

0: Halló, halló, sziasztok! Oli Mörsz és Demi Lovato után már nem fér bele több sláger ebbe az órában, nem egészen két perc múlva, ugyanis itt van Krisztián, és hozza a legfrissebb híreket. Én pedig búcsúzóra fogom, és azzal búcsúzom vasárnapig, hogy eredményesek voltunk ebben az órában, és ugye kerestünk egy kutyust, Pockot, aki a Donnerből tűnt el, és kaptunk is egy hallgatói telefont, aki látni vélte a kutyát, Szigetvár irányába tartott már ott a János utca, illetve Kertész utca környékén. Nosza, fölhívtam a gazdát, ők utána eredtek, megtalálták, hazavitték, visszaszóltak ide a rádióba, és természetesen megköszöntük a bejelentőnek a segítséget. És ilyenkor mindig nagyon-nagyon büszke vagyok, és érzem azt az összefogást, ami sajnos manapság egyre inkább kiveszik az emberekből és az emberiségből át. Itt Kaposváron ezt ne hagyjuk, amondó vagyok. Ebben a reményben köszönök el, és akkor jövök majd vasárnap reggel, addig is minden jót. Sziasztok, további szép napot!
1: Reklám. Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
2: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinapok az Optic World exkluzívban. -25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzlet soron.
3: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban és szerez az 5. plazma adásodik 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu
4: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
5: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
6: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
7: Reklám hangzott el. Hírek most.
8: Tour de France szakasz győztes is lesz itt holnap a Tour d'Hongrie kaposvári szakaszán. Ma kezdi a bronz párbajt a KKK. Köszöntöm a hallgatókat, 10 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pénteken lesz a Tour d'Hongrie Kaposvár Szekszárda szakasza. A kerékpár versenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny délután 1 órakor a Kaposvár arénától indul majd, a szakasz távja pedig 152 km. A versenyen olyan neves kerékpározókat láthatnak a kaposváriak, mint Walter Attila, aki negyedik volt a párizsi olimpián, Dina Márton, aki az egyik legmagasabban jegyzett magyar versenyző, vagy Timmer Lee belga versenyző, aki a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt is megnyert. A Tour de Hongrie miatt parkoló lezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani, ami a helyi járatos busz közlekedést is érinti. Ismét lesz Botra fel országos egészségmegőrző kampány, amelyhez szombaton az ország több pontján, köztük Kaposváron is csatlakozhatnak az érdeklődők. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetség által szervezett program célja a mozgás és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. A résztvevők Nordic Walking sétán vehetnek részt, amely előtt és után vércukor és vérnyomásmérést is végeznek. Kaposváron szombaton délután 2 órától a Városligetben lehet majd sétálni. További részleteket a ceos.hu oldalon találhatnak. Ma kezdi a bronz párbajt a bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK a Pakssal küzd meg a harmadik helyért, a párharc pedig 3 győzelemig tart. A második meccs vasárnap lesz az ASE otthonában, a harmadik találkozó pedig jövő szerdán újra Kaposváron. Fontos tudni a szurkolóknak, hogy a Kaposvár arénánál a leaszfaltozott parkoló le lesz zárva, és a murvás parkolót is csak este 20:30-ig lehet használni. Mindennek az az oka, hogy pénteken a Tour de Hongrie rajtja a Kaposvár arénánál lesz. A mai nappal megszűnt Magyarországon az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben elrendelt veszélyhelyzet. Az új szabályozás több korábbi veszélyhelyzeti intézkedést törvényi szintre emelt, így például az üzemanyag árak felső korlátja és bizonyos árrés korlátozások továbbra is érvényben maradnak. A veszélyhelyzet lezárásával 6 év után megszűnt a rendkívüli jogrend Magyarországon, amely előbb a koronavírus járvány, majd a háború miatt volt érvényben. Berendelte Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere, a budapesti orosz nagykövetet a Kárpát-alját ért szerdai orosz dróntámadás miatt. Erről Magyar Péter miniszterelnök számolt be, aki megjegyezte, hogy Magyarország elítéli a támadást, amely szerinte a háború kezdete óta az egyik legsúlyosabb volt a térségben. Hozzátette, hogy az ukrán hatóságok továbbra is készenlétet javasolnak a kárpátaljai lakosságnak.
7: Időjárás jelentés.
8: Változékony, de kellemes hőmérsékletű idő várható ma. Délelőtt sok napsütésben bízhatunk, délután viszont elkezd megnövekedni a felhőzet, és helyenként a megyében akár zápor is előfordulhat késő délután. A csúcs hőmérséklet 20 fok lesz ma. Holnaptól felhős, esős idő várható, ami a hétvégére is kitart, valamint lehűlés is érkezik. Szombaton és vasárnap 15 fok lesz csak nappal.
7: Időjárás jelentést hallottak.
1: Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Ilyen nappal a legjobb zenékkel ez a rádió, most FM 91.2, nagyon kellemes és vidám csütörtököt kívánok nektek. A menetrend a szokásos a folytatásban is, rövid és hosszú távú időjárás előrejelzés pár dalt követően, illetve a csillagjóslás is érkezik az óra második felében a szokásos módon a 12 csillag egy jóslatával három felvonásban, 10.30 és 11 között jelentkezem majd. Én Horváth Szabi vagyok, és egészen délután 3 óráig leszek veletek. A jó zene garantált természetesen a folytatásban, és mindjárt Joe Cocker hozza az Unchain My Heart című 87-es klasszikusát. Előtte pedig Olivia Rodrigo érkezik a Bad Idea Right-tal.

0: műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: 2 perccel vagyunk 10:30 előtt, napos időszaknak nézünk elébe a délelőtt hátralevő részében, a délután pedig már inkább napos felhős időszakokban lesz gazdag, és a csapadék intenzitás majd a kora esti órákban erősödik fel, 7-8 óra magasságában már számíthatunk, vételkörzetünkben elszól.

0: nyugodtan csapadékra. Erős lesz az UV-sugárzás 11 és délután 3 óra között, és nagyjából 20 fokot mutathatnak a hőmérők. Az előttünk álló éjszakán pedig 10 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, holnap pedig kezdetben a nap első felében szintén napos felhős időszakok váltakoznak majd, illetve délután túlnyomó többségében inkább a felhők lesznek túlsúlyban, sőt, mi több csapadékra is kell majd számítani a kora délutáni óráktól, tehát bárhová is mentek majd, esernyőt mindenképpen vigyetek magatokkal. Orvos meteorológiai szempontból a mai napon délies áramlással áramlik a melegebb levegő a Kárpát-medencébe, így a melegfrontra melegedésre érzékenyeknél egy gyakori tünet a fejfájás és a migrén, valamint emellett gyulladásos panaszok, keringési problémák és vérnyomás ingadozás is előfordulhat, de koncentrációs zavarok és fáradékonyság is jelentkezhet. Itt a rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően hozom Lost Frequencies és Jenik DY felvételét, a Reality-t, aztán jövök vissza a horoszkóppal a 12 csillag egy jóslatával három felvonásban.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Reklám.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Reklám hangzott el. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2. Velünk semmiről nem marad le.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 2,5 perccel múlt el 10:30, ez a horoszkóp első köre, jönnek benne a kosok, a bikák, az ikrek és a rákjegyűek jóslatai. Kos. Ma különösen erős benned a tettvágy, és nehezen viseled majd, ha valaki lassítani próbál, most azonban nem az a fontos, hogy mindent azonnal megoldj, hanem hogy végre elindulj egy régóta halogatott ügyben. Egy gyors döntés vagy őszinte beszélgetés felszabadító hatással lehet rád. Mika. A mai nap ideális lehet arra, hogy végre lezárj néhány régóta húzódó feladatot, jó érzéssel töltet el, hogy most képes vagy rendszert vinni a káoszba, ráadásul mások is értékelik a kitartásodat. Ikrek. Ma nehezebben tudsz egyetlen dologra koncentrálni, mégis akkor haladsz a legtöbbet, ha tudatosan kizárod a zavaró tényezőket. Egy rövid telefonhívás vagy üzenet olyan lehetőséget hozhat, amelyről elsőre nem is sejted, mennyire fontos lesz számodra. Rák. Most sokkal tisztában láthatod, melyik kapcsolat vagy helyzet szívja el az energiádat feleslegesen. Ahelyett, hogy mindenkinek meg akarnál felelni, próbálj inkább a saját tempódra figyelni. Egy apró siker vagy kedves visszajelzés estére visszaadhatja az önbizalmadat. Itt a rádió mostan pedig jön Sabrina Carpenter és a Taste, utána pedig a horoszkóp második körében hozom az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatait.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: csillagok. Most kiderül. Horoszkóp.
1: Itt a rádió mostan ez a horoszkóp második köre. Jönnek az oroszlánok, a szüzek, a mérlegek és a skorpiók jóslatai. Oroszlán. A mai napon erős késztetést érezhetsz arra, hogy végre kimondj valamit, amit napok óta magadban tartasz, és bár elsőre kockázatosnak tűnhet az őszinteség, most sokkal jobb eredményt hozhat, mint a hallgatás. Egy váratlan együttműködésből hosszabb távon is profitálhatsz. Szűz. Ma különösen jól működik benned a gyakorlati gondolkodás, ezért könnyebben haladsz a feladataiddal, mint az elmúlt napokban. Ne akarj azonban mindent egyedül megoldani, egy olyan ember segítsége érkezhet, akiről eddig nem gondoltad volna, hogy ennyire rád hangolódott. Mérleg. A mai nap segített abban, hogy végre mozgásba lendülj egy olyan ügyben, amelyet túl sokáig mérlegeltél. Nem kell tökéletes tervvel rendelkezned ahhoz, hogy elkezdj valamit. Néha már az is sokat számít, ha kilépsz a bizonytalanságból és teszel egy apró lépést. Skorpió, a mai napon könnyebben észrevetted azokat a részleteket, amelyek felett mások átsiklanak. Ez most előnyt jelenthet egy munkai vagy pénzügyi helyzetben is. Közben arra is érdemes figyelned, hogy ne ragadj bele a túlgondolásba, mert most a cselekvés többet érhet az elemzésnél. Itt a rádió mostan pedig zenélünk egy újabbat, jön Morandiéktől az Angels, utána pedig a horoszkóp harmadik körében hozom a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatait.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: is the answer.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: 3 perccel vagyunk 10:45 előtt, ez a horoszkóp harmadik köre, és jönnek benne a nyilasok, a bakok, a vízöntők és a halak jóslatai. Nyilas! Ma nehéz lesz türelmesnek maradnod, különösen akkor, ha mások lassabban reagálnak, mint szeretnéd. Pedig most éppen az hozhat sikert, hogy nem kapkodsz el mindent. Egy spontán ötlet vagy új terv délután olyan lelkesedést adhat, amelyből még napokig építkezhetsz. Bak, a csütörtöki energiák támogatják, hogy rendet tegyél magad körül, akár szó szerint, akár átvitt értelemben. Egy régóta halogatott feladat végre sokkal kisebb tehernek tűnhet, mint eddig. Ha nem akarsz mindent tökéletesen csinálni, sokkal gyorsabban haladhatsz. Vízöntő, most különösen inspiráló emberek kerülhetnek köréd, és egy beszélgetésből több született, mint egyszerű eszmecsere. Érdemes megosztanod az ötleteidet, még akkor is, ha elsőre túl merésznek érzed őket. Valaki pontosan azt a lendületet adhatja meg, amire szükséged van. Halak, a mai napon végre erőt érezhetsz magadban ahhoz, hogy kilépj a halogatásból. Nem kell mindent egyszerre megoldanod, de egyetlen apró döntés is elindíthat valami fontosat benned. Este pedig jól eshet visszanézni arra, mennyi mindent sikerült mégis elintézned a nap folyamán. No hát ezeket jósolták nekünk mára május 14-ére a csillagok, én szép napot kívánok nektek, a folytatásban a New Level Empire Wolf Katival hozza Te csak így vagy jó címdalt, majd a klasszikusok közül a Jurit Mix is érkezik 83-ból a Here Comes the Rain Again-nel, 11 órakor pedig Krisztián a legfrissebb hírekkel, információkkal.
1: Ez volt a horoszkóp.
3: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz, több évtizedek Kaposváron.

0: Reklám.
1: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
2: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon vagy a Meisterics Autós iskolánál.
1: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinapok az Optic World Exclusive-ban. -25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
3: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Joinapok a Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
2: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
1: Cseri modellek a Kaposvár Kft-nél már 9 190 000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
6: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
7: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
8: Autóüveg Pilkington.
6: Műfőakció a Baross szőnyegáruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2990 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Új is meg otthonod a Baross szőnyegáruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
9: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
10: Igen!
2: A kaposvári Vesztnagykerben.
9: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
2: Nagykeráron mindenkinek.
9: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
2: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
11: Parkolókat és utakat zárnak le holnap a Tour de Hongrie miatt. Ismét lesz botra felséta a Városligetben. Köszöntöm a hallgatókat, 11 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pénteken lesz a Tour de Hongrie Kaposvár-Szekszárda szakasza. A kerékpárversenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny 13 órakor indul majd a Kaposvár arénától, ahova már 11 órától várják az érdeklődőket. A verseny útvonalán több belvárosi utcában ideiglenes lezárásokra és parkolási tilalomra kell számítani. Az érintett szakaszokon reggel 8 órától várható korlátozás, a mezőny áthaladása idején pedig időszakos forgalomleállítások lesznek. A Kaposvár Aréna környékén már csütörtök estétől lezárnak parkolókat, a Nagypiac parkolóháza pedig pénteken délután 1 és 2 óra között nem lesz elérhető. A bicikli verseny miatt a helyi járatos busz közlekedés is megváltozik. Dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. Ismét lesz Botra fel országos egészségmegőrző kampány, amelyhez szombaton az ország több pontján, köztük Kaposváron is csatlakozhatnak az érdeklődők. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetség által szervezett program célja a mozgás és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. A résztvevők Nordic Walking sétán vehetnek részt, amely előtt és után vércukor és vérnyomásmérést is végeznek. Kaposváron szombaton délután 2 órától a Városligetben lehet majd sétálni. További részleteket a ceos.hu oldalon találhatnak. Vádat emelt a Somogyvár megyei főügyészség két Magyarországon élő vietnámi férfi ellen, akik hamis luxuscikkeket és ismert márkák utánzatait árulták nagy tételben. A két tettes 2020 óta 16 milliárd forintos kárt okozott a jogtulajdonosoknak. A testvérpár budapesti raktárából látta el a magyar, német és olasz partnereit hamis parfümökkel, ruhákkal és divatcikkekkel. A NAV tavaly áprilisban az M7-es autópálya somogyi szakaszán foglalta le az egyik szállítmányukat, majd több tízezer hamis terméket találtak a raktáraikban. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a vádlottakkal szemben. Kisebb földrengés volt szerda este Nagykanizsa térségében. A Szeizmológiai Obszervatórium 418 körül 2,4-es erősségű földmozgást észlelt. A tájékoztatásuk szerint több lakossági bejelentés is érkezett a környékről, de károkról nem számoltak be. Már csak egy hét maradt az ESZIA bevallás benyújtásának határidejéig. A tervezeteket legkésőbb május 20-áig lehet átnézni, módosítani és kiegészíteni. A NAV arra figyelmeztetett, hogy az 1+1%-os nyilatkozatot szintén május 20-áig lehet benyújtani. Megjegyezték azt is, hogy a bevallás legegyszerűbben az online ESZIA felületen intézhető.
0: Időjárás jelentés.
11: Változékony, de kellemes hőmérsékletű idő várható ma. Délelőtt sok napsütésben bízhatunk, délután viszont elkezd megnövekedni a felhőzet, és helyenként a megyében akár zápor is előfordulhat késő délután. A csúcs hőmérséklet 20 fok lesz ma. Holnaptól felhős, esős idő várható, ami a hétvégére is kitart, valamint lehűlés is érkezik. Szombaton és vasárnap 15 fok lesz csak nappal.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

volt Nicki Minaj és Ariana Grande közöse a Bad itt a 91.2 Rádió. Moston fél perccel vagyunk 4:12 előtt, a délelőtt utolsó óráját tapossuk már javában, és itt a Rádió Moston szólnak természetesen a legnagyobb slágerek napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból egyaránt. Én Horváth Szabi vagyok, és ajánlom figyelmetekbe a Kaposvári Polgári Kaszinó következő programját, ami április 16-án szombaton este 6 órakor lesz majd a könyvtárban. Akkor adják át a Kaposvári Polgári Kaszinó ezévi díját, és a díjazottat versekkel köszöntik. A díjátadás után pedig este 6:30 a könyvtárba hívják a Kaposvári Polgári Kaszinó idei évi megismételt közgyűlését az eredeti napi rendi pontokkal. A megismételt közgyűlés pedig a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Várják az érdeklődőket, itt a Rádió Moston pedig a folytatásban a húrok közé csapunk, hiszen jön az Aerosmith és a My Only Angel. Will you cry?

0: 1991-ből hallottuk, Kenny Thomas találta Best of You-t itt a 91.2 rádió moston, hamarosan pedig a Stranger Things Steve Harringtonja, művész nevén Joe érkezik az End of Beginning című slágerrel. Teljes egészében játszom a dalt, egy nagyon rövid ajánlót követően itt a rádió moston.
1: Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió most. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió moston. Műsorajánlót hallotta. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió most.

Ez volt Ákos Dala, az ugyanúgy itt a 91.2 rádió. Mostan pontosan 3:42 van, a mai napon pedig Zákányban 11.30 és 13.30 között várják a véradókat a Zákányi Zrínyi Miklós általános iskolában, illetve délután 3 óra és 5 óra között gyékényesen is lesz véradás a művelődési házban. Holnap pedig Siófokon 10.30 és 17.30 közé várják a segíteni szándékozókat a McDonald's étterem parkolójában, illetve jövő héten a hét első napján majd május 18-án Somogy udvarhelyen az Arany János általános iskolában lesz véradás 11.30 és 14 óra között. Bővebben a véradási helyekről és időpontokról pedig az mvksomogy.hu weboldalon találhattok infókat. Itt a rádió Moston pedig hamarosan zárjuk a délelőttöt, jön Kemred és a Be Mine, majd Leona Luiz is itt lesz a Berlin Time-mal, délben pedig Krisztiánhoz a legfrissebb híreket, információkat.

0: Reklám.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
2: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. -25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
1: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
3: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
4: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
5: Figyelem! Május 1-től! Szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
4: Szerelem a gyűlölet ellen.
6: Lehetsz király, hiába vagy.
4: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
7: Tour de France szakasz győztes is itt lesz holnap a Tour de Hongrie kaposvári szakaszán. Bártis diákok művészi alkotásait díjazták. Köszöntöm a hallgatókat, déli 12 óra van. Cserhalmi Krisztián vagyok, a Rádió Most híreivel. Pénteken lesz a Tour de Hongrie Kaposvár Szekszárda szakasza. A kerékpár versenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny délután 1 órakor a Kaposvár Arénától indul majd, a szakasztávja pedig 152 km. A versenyen olyan neves kerékpározókat láthatnak a kaposváriak, mint Walter Attila, aki negyedik volt a párizsi olimpián, Dina Márton, aki az egyik legmagasabban jegyzett magyar versenyző, vagy Tim Merlier, belga versenyző, aki a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt is megnyert. A Tour de Hongrie miatt parkoló lezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani, ami a helyi járatos busz közlekedést is érinti. Tehetséges fiatalokat díjaztak a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ Most Mutasd Meg elnevezésű pályázatán. A sajátos nevelési igényű diákok képzőművészeti, irodalmi, kézműves és digitális alkotásokkal nevezhettek, amikben azt kellett bemutatniuk, hogy mi teszi őket boldoggá, milyen számukra egy tökéletes, egészséges nap, vagy hogy ki a példaképük. Összesen 250 alkotást küldtek be a gyerekek, akiket szerdán díjaztak a Városházán. A díjátadón Szita Károly polgármester köszöntőiben úgy fogalmazott, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, a városnak és az iskoláknak pedig az a feladata, hogy segítsenek nekik megmutatni, hogy miben. Ma kezdi a bronz párbajt a bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK a Pakssal küzd meg a harmadik helyért, a párharc pedig 3 győzelemig tart. A második meccs vasárnap lesz az ASE otthonában, a harmadik találkozó pedig jövő szerdán újra Kaposváron. Fontos tudni a szurkolóknak, hogy a Kaposvár Arénánál a leaszfaltozott parkoló le lesz zárva, és a murvás parkolót is csak este 8:30-ig lehet használni. Mindennek az az oka, hogy pénteken a Tour de Hongrie rajtja a Kaposvár Arénánál lesz. A mai nappal megszűnt Magyarországon az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben elrendelt veszélyhelyzet. Az új szabályozás több korábbi veszélyhelyzeti intézkedést törvényi szintre emelt, Így például az üzemanyag árak felső korlátja és bizonyos árrés korlátozások továbbra is érvényben maradnak. A veszélyhelyzet lezárásával 6 év után megszűnt a rendkívüli jogrend Magyarországon, amely előbb a koronavírus járvány, majd a háború miatt volt érvényben. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, hogy megkezdődjenek az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós forrásokról. Erről Magyar Péter számolt be. A kormányfő közlése szerint az a célja, hogy a május 25-i héten megállapodás szülessen Ursula von der Leyennel a több mint 10 milliárd eurónyi támogatás ügyében. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a források mielőbbi megszerzése kulcsfontosságú a magyar gazdaság élénkítése érdekében.
0: Időjárás jelentés.
7: Eleinte marad a napsütés, késő délutánra viszont megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék azonban nem várható, a hőmérséklet pedig 20 fok környékén tetőzik. Péntektől felhős, esős idő várható, ami a hétvégére is kitart. Lehűlés is érkezik, szombaton és vasárnap csak 15 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak
8: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
9: 4,5 perccel múlt el déli 12 óra, ha most ebédeltek, akkor jó étvágyat kívánok hozzá. Indul a Siesta óra, amikor zenei kínálatunkból szólnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legkönnyedebb és leghangulatosabb dallamok. Mindjárt jön a Soul Wave és a Te maradtál, előtte pedig Lizzo slágerével indulunk, ez pedig a To Be Loved.
10: Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: felé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük. Mindig te voltál.

Ilyen a passzolnak itt a Rádió Most FM 91.2-n a legjobb zenék. 4:01 van, nagyon kellemes és vidám csütörtök délutánt kívánok nektek. Én Horváth Szabi vagyok, ez pedig a Sziasztóra, amikor zenei kínálatunkból ugye tudjátok, szólnak a legkönnyebb és leghangulatosabb dallamok is. Sőt, mi több, egy kis kulisszatitkot is elárulok nektek, hiszen a mai nap folyamán, hát egészen pontosan a következő órában játszani is fogunk. Méghozzá Fábri Sándor önálló estjére lehet majd egy páros belépőt nyerni, melynek értéke 10.000 forint lesz. A játékkal kapcsolatos tudnivalókat pedig a következő órában fogom megosztani itt a Rádió Most FM 91.2-n, de érdemes memorizálni elérhetőségünket. Egyetlen telefonszámunk van, ez a 0670 32 32 355, ami SMS és Viber számként is funkcionál. A folytatásban pedig Tiesto, Zék és Prém hozza már is a Jackie Chan című slágert.

0: 91.2 Rádió Most.
1: Én is látom, hogy a világ rossz, nem tudom, lesz-e még világos, de ha sötét is ez a világ,

Mix Broadway. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Ez volt Mr. Probs és a Waves itt a 91.2 rádió. Most a másfél perccel vagyunk 3:45 előtt, és városunk is csatlakozott a Futókörök napja a programsorozathoz. Május 16-án lesz reggel 9 órától délután 5 óráig egyébként, maga a program országszerte 25 helyszínen valósul meg. Bővebb információkat róla pedig a futókoroknapja.hu weboldalon találhattok. És lesz egy orgona koncert is a Nagyboldogasszony Székesegyházban. Május 16-án szombaton este 7:30-kor kezdődik Werner Lilla Anna, a Zene Akadémia MA végzős hallgatójának orgona koncertje, ahová a belépés díjtalan. A kezdés időpont este 7:30. Itt a rádió, mostan pedig Szakács Gergő a Follow the Flow frontemberének, eljön tőle a Ne Sajnálj, utána Melanie Fiona is hozza a Monday Morning című dalt, délután 1 órakor pedig Cserhalmi Krisztián kollégám érkezik a legfrissebb hírekkel, információkkal.

0: Reklám.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon.
2: Igen!
3: A kaposvári Vesztnagykerben.
1: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
3: Nagykeráron mindenkinek.
1: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondh Vezér utca.
3: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőbe hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
5: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
6: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
8: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
9: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinupok az Optic World exkluzívban. Minusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
10: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
11: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
12: A Kisfaludi iskola egyik pedagógusára is lehet szavazni az év kedvenc tesi tanára választáson. Ingyenes poroltó ellenőrzést tartanak holnap a kaposvári tűzoltóságon. Jó napot kívánok! 13 óra van, Cserhami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. A Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusa Laki Lukács Péter jutott be egyedüli kaposváriként az év kedvenc tesi tanára szavazás országos fordulójába. Laki Lukács Péterre a 200 fő feletti iskolák kategóriájában lehet szavazni. Az országos közönség szavazás június 11-ig tart. Egy IP címről naponta egy szavazat adható le. A szavazás nyertesei 330.000 forint értékű pihenő utalványt kapnak. Ingyenes poroltó ellenőrzést tartanak pénteken a kaposvári tűzoltóságon. Azokat a tűzoltó készülékeket lehet felülvizsgáltatni, amelyeket otthon, illetve az autókban tartunk. A Somogy vármegyei tűzmegelőzési bizottság közlése szerint ezeknek a poroltóknak a karbantartása kulcsfontosságú. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9 órától déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Fokozott sebességellenőrzést tartott kedden a rendőrség Barcs és Nagyatán térségében. Az akció során délelőtt 10 és délután 5 óra között több mint 3400 járművet mértek be, amelyek közül 31 lépte túl a megengedett sebességet. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy a jövőben is rendszeresen számítani lehet hasonló egésznapos sebességellenőrzésekre. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki 2024. decemberében megvert két fiatalt a kaposvári vasútállomáson. A 30-as éveiben járó férfi azt hitte, hogy a két fiatal rajta nevet, ezért kérdőre vonta őket. A fiatalok hiába mondták, hogy nem rajta nevettek, a férfi mégis többször megütötte őket és kiabált velük. Végül egy boxert is elővett a zsebéből és felhúzta a kezére, ekkor pedig a fiatalok futva menekültek el. Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt közmunka kiszabását indítványozta a verekedő férfi ellen. azonnali moratóriumot jelentett be a védett erdők fakitermelésére Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint leállítják a tarvágásokat és átalakítják az állami erdőgazdálkodást annak érdekében, hogy a jövőben az ökológiai szempontok elsőbséget élvezzenek a profit szempontokkal szemben. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Kisebb földrengés volt szerda este Nagykanizsa térségében. A Szeizmológiai Obszervatórium 4-8 körül 2,4-es erősségű földmozgást észlelt. A tájékoztatásuk szerint több lakossági bejelentés is érkezett a környékről, de károkról nem számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
12: Eleinte marad a napsütés, késő délutánra viszont megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék azonban nem várható, a hőmérséklet pedig 20 fok környékén tetőzik. Péntektől felhős, esős idő várható, ami a hétvégére is kitart. Lehűlés is érkezik, szombaton és vasárnap csak 15 fok lesz napközben.
0: Időjárás jelentést hallottak
10: a Rádió Most stúdiójában. Horváth Szabi.
2: 4 perccel vagyunk 13 óra után, hát remélem felkészültek a játékos kedvű hallgatónk, hiszen ebben az órában játszani is fogunk pár dal, és hozom a részleteket. John Newman újdonságát is hozom, a Mary Go című, de előtte még itt van Alex Warren és Jelly Roll, és tőlük szól már is a Bloodline.

0: Halló, tessék, rádió, most én Szabi vagyok.
1: Jó napot kívánok, én Tárlosné vagyok, és segítséget szeretném kérni, ha van esetleg esély.
0: Igen?
1: Elvesztettem a kis pici kis táskámat, semmi más nem volt bent, csak a pénztárca. Nem nagy esély van, hogy meg...
0: Hát azért adjuk meg neki, hol történt, hol veszett el?
1: Hát ott igazából pontosan nem tudom, de hogy nagyjából az régi kölyállal szemben, uh-huh. ott bent a lakótelepen, és ott a húsbolt környékén valahol.
0: Aha. Jó, mik az ismertető jegyei ennek a táskának?
1: Hát ilyen lilás, uh-huh. sötét lila, kis táska, ilyen felakaszthatós, és fekete pénztárca, hát tulajdonképpen nem is nagy összegek vannak bent.
0: Esetleg személyes irat, ami beazonosítható
1: hát, elteszi? Hát bent volt a bankkártyám is, de azt már letiltottam.
0: Jó, rendben, hát el fogjuk mondani többször, és bízom benne, hogy előkerül, és hogyha Tálos. Esetleg van információnk, akkor ezen a telefonszámon vissza fogok szólni,
1: igen,
0: jó?
1: Igen, Tálos Andrásné.
0: Bízom a legjobbakban.
1: Bízunk a legjobbakban, na akkor nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm, további szép napot, minden jót,
1: viszontlátásra.
2: 91.2.

0: Játék következik. Reklám.
1: Pontosan 1:02 van, és nevetéssel, valamint vastapssal hódította meg Torontót Fábri Sándor 72 év Vadkeleten című önálló estje. Most pedig Kaposvárra érkezik a stand-up comedy legendája. Május 21-én este 7 órától a Hotel Dorottya nagy termében garantált a humor, az irónia és a felejthetetlen pillanatok sora. Ne hajt ki az ország egyik legismertebb humoristájának különleges estéjét. Fábri Sándor 72 év Vadkeleten, egy este, ahol a nevetésé a főszerep. A jegyára 5000 forint per fő, amely a helyszínen, illetve a Dorottya Hotel recepcióján vásárolható meg. Egyik kedves hallgatónk pedig a játékszerencsés nyertese másodmagával is részt vehet az előadáson. A nyeremény értéke tehát 10000 forint, ezt sorsolom majd az óra második felében, ezt pedig meg kell válaszolni a következő kérdést. Mi az előadás címe? Az A válasz szerint 72 év Vadkeleten, a B válasz szerint 72 év Vadnyugaton, vagy a C válasz szerint 72 év a Vadakkal. A B vagy C, várom a jó válaszhoz tartozó betű jelet játékos kedvű hallgatóinktól, nevetekkel együtt a 0670-32-32-355-re, SMS-ben vagy Viber üzenetben. Itt a rádió moston pedig érkezik egy rövid ajánló, utána pedig Bruno Mars dala, 24 Karat Magic.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
2: Ti hisztek a szellemekben?
3: A legendás Bloody Mary és a tükör rituálé. Szerintem sokan hallották, sőt, ugye ezt fel is dolgozták többféle verzióban, mert ugye az volt a legenda, hogy Bloody Mary, hogyha odaállsz a tükör elé, és kimondod a nevet háromszor, akkor egy bosszúálló női szellem jelenik meg a hátad mögött.
4: Igen.
3: Egyébként éjszaka szerintem tuti nem mered belemondani a tükörbe háromszor azt, hogy Bloody Mary. Ugye ennek a...
4: megmerem csinálni, megcsinálom.
3: Megcsinálod?
4: Mit kell mondani, Bloody Mary?
3: Bloody Mary, háromszor.
4: Bloody Mary. De, Bloody Mary.
3: De akkor mondjuk...
4: Tudod mit?
3: Akkor
4: nem csinálom meg. A nagy...
3: Mondtam én, hogy nem mered. Éjfélkor bemész a fürdőszobába, én biztos, hogy nem csinálom meg. De hát én nem is arcoskodtam.
2: Ha modern kísértet...
4: Nem mondom be.
3: Nem, tudtam, beszari vagy. De ha a modern...
2: Is.
3: Én is, az igaz. Figyelj, én három Bloody Mary után bármit belemondok a tükörbe.
0: Húsz a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
5: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Műsorajánlót hallottam. Rádió Most! Kaposvár! FM 91.2.

0: tessék, Rádió Most, én Szabi vagyok.
1: Igen, Csálos Andrásnél. Az előbb szóltam, igen, hogy elvesztett. Tessék elképzelni, már hívott egy rendőr, hogy az ő anyukáját megtalálta.
0: Na,
1: valami, valamilyen papíron ott benn volt a nevem, vagy mit tudom én is, már rám találtak, úgyhogy most hozta az úr nekem, úgyhogy megvan a táska.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy tájékoztatott róla, akkor nem is mondjuk tovább, és örülök, hogy happy end lett ennek a történetnek a vége.
1: Hát ez happy end, hát csak annyi, hogy a bankkártyámat már nem mondtam, mert ugye féltem attól, hogy hát valaki használja.
0: Így van, így
1: de
0: van.
1: Egyébként megvan, hát ilyen nincsen.
0: Igen, ennél rosszabb sose történjen, úgyhogy nagyon örülök, hogy tényleg pozitív végkifejlete lett a dolognak.
1: Hát ez, de én nem is sejtettem, jaj, nagyon szépen köszönöm, akkor megvan.
0: Én is köszönöm, az a lényeg, rendben van, további szép napot kívánok még egyszer.
1: Köszönöm,
0: viszontalásra. Tehát, ha tudunk, segítünk mi is, a jövőben is, 0670-32-32-355, ez az elérhetőségünk, a folytatásban pedig itt a Rádió Moston már is jön Bob Sinclair és Steve Edwards közöse, ez a World Hold On.

Sok-sok zene és kevés beszéd itt a Rádió Most FM 91.2-n, egy perccel múlt el fél kettő, én Horváth Szabi vagyok, és új kutatás kérdőjelezi meg, kérem szépen, a régóta ismert napi 10.000 lépéses ajánlást. A kutatók 18 különböző tanulmány eredményeit elemezték, összesen 3758 résztvevő adatain keresztül. A vizsgálatok pedig azt mutatták, hogy azok, akik egy fogyókúrás program után napi körülbelül 8500 lépést tettek meg, hosszú távon is sikeresen meg tudták tartani testsúlyukat. Mára 8500 lépést is sikernek kell tekinteni, mivel úgy tűnik, hogy ez elegendő a testsúly megtartásához, írták. A kutatás szerint a fogyásban elsősorban a kalóriacsökkentés játszik szerepet, míg a rendszeres mozgás inkább az elért eredmény megőrzésében kulcsfontosságú. A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a legendás napi 10.000 lépés valójában egy 1960-as évekbeli japán reklámkampányból terjedt el, és nem tudományos alapokon nyugodott. Az elemzésből az is kiderült, hogy már minden plusz 1000 lépés jelentősen javíthatja a testsúly hosszú távú megtartásának esélyét. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, a lépésszám önmagában nem csodaszer, az étrendre továbbra is figyelni kell. Na hát ez is jó hírettől függetlenül. Megyünk tovább a jó zenékkel itt a Rádió Moston, a Take That felvétele jön, ez pedig a Back for Good.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is...

0: Játék következik. Reklám.
1: 3 perccel múlt el 3:43, elérkeztünk a játékunk sorsolásához. Fábri Sándor önálló estjére egy páros belépőt a Lágazdára, melynek értéke 10 000 forint, úgyhogy már is mondom, hogy az volt ugye a játék kérdés, hogy mi az előadás címe, azok válaszoltak jól, akik az A betűjelet küldték, mert természetesen 72 év Vadkeleten az előadás címe, és hozzáteszem, hogy rengeteg helyes megfejtés érkezett SMS-ben és Viber üzenetben egyaránt, a szerencse azonban most is egy hallgatónak kedveszett, ő pedig egy 20-as számról küldte üzenetét, egy hölgy hallgatóról van szó, akit pedig Takács Ramónának hívnak. Kedves Ramóna, nyereménye tehát egy város belépő az előadásra, melynek értéke 10 000 forint, leadjuk a neved és a telefonszámod, és a jegyek majd a Hotel Dorottya recepcióján vehetők át, és jó szórakozást kívánok előre is az előadáshoz, érezzétek magatokat nagyon jól, a többieknek pedig köszönöm szépen a játékot, ne csüggedje most se senki, hiszen holnap is lesz játék, illetve utána majd a következő hét több napján is. Érdemes velünk tartani a folytatásban is itt a Rádió Moston.
0: Reklám.
2: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
3: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
4: Idő van. Készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
5: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
3: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-éig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a Főutcán, az Anna utcában és a Nagypiacon.
6: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630 748 84 66-os telefonszámon.
7: Autóüveg Pilkington.
8: Szerelem a gyűlölet ellen.
9: Lehetsz király, hiába vagy.
8: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
10: Cseri modellek a Kaposvár KKFT-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár 7 üléses változatban is. Kaposvár KKFT, Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
8: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz és gyümölcstermű kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
10: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinapok az Optic World exkluzívban. -25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
11: Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30 947 26 66-os telefonszámon, vagy a Meisterics Autós iskolánál.
0: Reklám hangzott el.
12: Hey, you want it. Look at you, cool guy, got it. I see the parties and diamonds. Sometimes when I close my eyes, 6 months of torture, you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupid.

Egy hazai sláger, a Halott pénz és By Alex közös ó igen című zárta az órát itt a Rádió Most FM 91.2-n, jó zenéből pedig a következő órában sem lesz hiány, érkezik a War Republic és a Runaway.

0: és jön majd Marshmello és Cam Brown az óra nyitásaként a My Zone cíművel. És ezek mellett is a legnagyobb slágerek szólnak napjainkból, a közelmúltból és a régebb múltból is itt az FM 91.2 rádió moston. Elérhetőségünk a 0670-32-32-355, ami telefon, SMS és Viber szám is. A folytatásban pedig, mivel 14 óra van, átadom a szót Cserhalmi Krisztián kollégámnak, aki beavat bennünket a legfrissebb történésekbe, ami városunkkal, kisazánkkal és a nagyvilággal kapcsolatos.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most. Hírek most!
2: Gépészes diákok készítettek kenneleket a kutyatár számára. Parkolási felmérést végeznek majd Kaposváron. Köszöntöm a hallgatókat, 14 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gépészes diákok készítettek kenneleket a kutyatár állatmenhely számára. A kennelek elkészítésén 60 diák dolgozott az idei tanévben. A gépgyártás technológiai tanulók egy program segítségével megtervezték a keneleket, a hegesztők összeállították a rendszert, a GP és CNC forgácsolók zárakat készítettek, a járműfényezők és a karosszéria lakatosok pedig a különböző festési munkálatokban vettek részt. Az új kenelekbe olyan kutyák kerülnek majd, amelyeket nem lehet a többi állattal együtt elhelyezni. Parkolási statisztikai és szokásfelmérést végeznek Kaposváron a közterületi parkolókban jövő héten, hétfőn és kedden, illetve rá egy hétre, május 26-án és 27-én, szintén hétfőn és kedden. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Ismét lesz Botra fel országos egészségmegőrző kampány, amelyhez szombaton az ország több pontján, köztük Kaposváron is csatlakozhatnak az érdeklődők. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetség által szervezett program célja a mozgás és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. A résztvevők Nordic Walking sétán vehetnek részt, amely előtt és után vércukor és vérnyomásmérést is végeznek. Kaposváron szombaton délután 2 órától a Városligetben lehet majd sétálni. További részleteket a ceos.hu oldalon találhatnak. Országos üzemanyagellátási nehézségek alakulhatnak ki, a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. A dízel üzemanyagot árrés nélkül kell tovább értékesíteniük, ezért sürgős kormányzati beavatkozást kérnek. A szakmai szervezet szerint több kisebb töltőállomás készletkorlátozásokra vagy akár átmeneti bezárásra is kényszerülhet. A MOL ezzel szemben azt közölte, hogy Magyarország üzemanyag ellátása stabil, saját termelésből továbbra is folyamatosan biztosítják a benzin és a dízel ellátást partnereik számára. Május 28-ától újraindítja a Wizz Air a Budapest és Tel Aviv közötti járatait, a biztonsági helyzet javulására hivatkozva. A légitársaság közlése szerint a napi járatok 3 hónap szünet után térnek vissza, követve az európai repülésbiztonsági ajánlásokat. A Budapestről induló gépek reggelente közlekednek majd Tel Avivba. A társaság hangsúlyozta, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a térség biztonsági helyzetét. Több mint 4500 jelentkezés érkezett a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A programra magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek és vállalkozások is jelentkeztek az ország minden részéről. A kiválasztott helyszíneken automata mérőállomásokat telepítenek majd, amelyek folyamatosan rögzítik a legfontosabb meteorológiai adatokat. A kezdeményezéssel a hazai időjárási mérőhálózat bővítése volt a célja a Hungarometnek.
1: Időjárás jelentés.
2: Eleinte marad a napsütés, késő délutánra viszont megnövekszik a felhőzet. Számottevő csapadék azonban nem várható, a hőmérséklet pedig 20 fok környékén tetőzik. Péntektől felhős, esős idő várható, ami a hétvégére is kitart. Lehűlés is érkezik, szombaton és vasárnap csak 15 fok lesz napközben.
1: Időjárás jelentést hallottam
3: a Rádió Most stúdiójában.
1: Horváth Szabi.
0: Utolsó közös óránkba lépünk be, viszont a következő órában már itt lesz a 20 a csúcson legfrissebb adása, a két kusza Manussal, Mauval és Molival, de addig is játszom a legjobb zenéket. Geszti Péter és Péterfi Bori érkezik legfrissebb dalukkal a Csak te meg én cíművel, előtte pedig indulunk Marshmello és Kim Brown dalával, ez pedig 2024-ből a Miles On It.

Rita Ora, Iman Beck és David Guetta hozta a Big Head című slágert ide a Rádió Most FM 91.2-re, Harry Styles pedig arra kérik barátai, hogy fontolja meg a házassági szerződés megkötését, mielőtt feleségül veszi Zoe Kravitzet. A hírek szerint Harry Styles 1 millió dollárt is költhetett a gyűrűre, amellyel megkérte Zoe Kravitz kezét. Bennfentesek szerint pedig a lánykérés klasszikus és romantikus volt, Zoe pedig azonnal igent mondott. Ugyanakkor a pár gyorsan komoly szinten lépett kapcsolata miatt Harry környezetében többen jelezték, hogy írasson házassági szerződést is. Ilyen vagyon és hírnév mellett ez inkább praktikus lépés, mint sem bizalmatlanság, mondta egy forrás, utal arra, hogy Styles több 100 millió dolláros vagyonát érdemes lehet védeni. A pár egyébként 2024 óta alkot egy párt, kapcsolatukat viszonylag visszafogottan kezelik, bár gyakran feltűnnek együtt London, Róma és New York utcáin. A bennfentesek szerint Harry teljesen elkötelezett, míg Zoe boldog és érzelmileg is erősen kötődik a kapcsolatban. Hát mindentől függetlenül sok boldogságot kívánunk nekik itt a Rádió Most, amelyik Harry Styles énekel, hozza az As It Was című dalát.

Ez volt Gwen Stefani dala Cool itt a 91.2 Rádió Moston, és hát kérem szépen, vadonatúj funkcióval állt elő a Google, amely komolyan befolyásolhatja a hírfogyasztást, konkrétan azt, hogyan jutnak el a hírtartalmak a keresőben a felhasználókhoz. Az emberek ugyanis beállíthatnak preferált forrásokat, vagyis megjelölhetik az oldalakat, amelyeket megbízhatónak ítélnek és szívesebben olvasnak a találatok sorában. A beállítással a keresési eredmények személyre szabottabbak lesznek, ám egyértelműen előnyt élvezhetnek egyes médiumok a többivel szemben. Ez még akkor is így van, ha más oldalak relevánsabb tartalommal rendelkeznek egy adott keresés során. A Google a hírkeresés terén kulcsfontosságú szereplő a sajtópiacon, ezért igen lényeges változásról van szó. A kiadók forgalmára és láthatóságára közvetlen befolyást gyakorolhat az, hogy melyik forrásokat böngészik elsősorban a hírfogyasztók. A technológiai platformok az utóbbi időben egyre inkább több kontrollt biztosítanak a felhasználóknak, ezzel együtt azonban a média pluralizmus, a verseny, az algoritmikus torzítás kapcsán is új kérdések merülnek fel. A Google újítása kapcsán szakértők is

0: véleményt mondtak, eszerint a funkció a már ismert, a fogyasztó által használt márkákat tovább erősíteti hosszabb távon, de az új szereplők, kisebb oldalak nehezebb helyzetbe kerülhetnek, írta meg még az egyik lap. Itt a Rádió Moston pedig egy rövid kereskedelmi kitérőt követően a Maneskin frontembere Damiano David énekel, hozza majd a Zambelléri címdalát.
1: Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám.
3: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben, a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuper akciós áron juthatsz hozzá. Kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
1: Reklám hangzott el. Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most.

Diablo és Emily Sunday hozta Survive című felvételt ide a Rádió Mostra. Pontosan 3:43 van, én Teddy Swims dalával búcsúzom a Bad Dreams című slágerrel, 3 órakor pedig Cserhalmi Krisztián kollégám hozza majd a legfrissebb híreket, infokat, utána pedig a szokásos módon jön a 20 csúcson legfrissebb műsora, méghozzá a két kuszamonussal, Mavval és Monival, aztán Betta is érkezik majd a stúdióba 16 óra után pár perccel, vele pedig este 8 óráig tölthetitek az időt, én pedig várhatóan majd holnap 15 óra akkor érkezem vissza a mikrofon mögé, várlak majd akkor is titeket a rádiókészülékek mellé, de ahogy mondtam, tehát a jó hangulat és a jó zene a folytatásban is stabil itt a rádió mostan, maradjatok velünk a folytatásban, és további szép napot kívánok nektek, találkozzunk holnap, a viszonthallásra, sziasztok!

0: Reklám.
1: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásod 123 000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
2: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joynapok az Optic World Exclusive-ban. -25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
3: Joynapok a Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
4: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
5: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kerárakon?
6: Igen!
7: A kaposvári Vesztnagykerben.
5: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
7: Nagykeráron mindenkinek.
5: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
7: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
8: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
2: Tavaszi cipővásár a Mantrani cipő üzletben a Kaposvár plázában. Szinte minden lábbelit leárasztunk, így most szuperakciós áron juthatsz hozzá kedvenc cipőthöz, szandálodhoz vagy papucsodhoz. Ajánlatunk más akciókkal nem vonható össze, és visszavásárlásra sem érvényes. Ne feledd, ha cipő, akkor Mantrani a Kaposvár plázában.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Ingyenes poroltó ellenőrzést tartanak holnap a tűzoltóságon. Bárcis diákok művészi alkotásait díjazták. Köszöntöm a hallgatókat, 15 óra van, Cserhalmi Krisztiánt és a Rádió Most híreit hallják. Ingyenes poroltó ellenőrzést tartanak pénteken a kaposvári tűzoltóságon. Azokat a tűzoltó készülékeket lehet felülvizsgáltatni, amelyeket otthon, illetve az autókban tartunk. A Somogyvár megyei tűzmegelőzési bizottság közlése szerint ezeknek a poroltóknak a karbantartása kulcsfontosságú. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9 órától déli 12 óráig várják az érteklődőket. Tehetséges fiatalokat díjaztak a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ Most Mutasd Meg elnevezésű pályázatán. A sajátos nevelési igényű diákok képzőművészeti, irodalmi, kézműves és digitális alkotásokkal nevezhettek, amikben azt kellett bemutatniuk, hogy mi teszi őket boldoggá, milyen számukra egy tökéletes, egészséges nap, vagy hogy ki a példaképük. Összesen 250 alkotást küldtek be a gyerekek, akiket szerdán díjaztak a Városházán. A díjátadón Szita Károly polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, a városnak és az iskoláknak pedig az a feladata, hogy segítsenek nekik megmutatni, hogy miben. Méhkaptár tolvajokat fogtak el a somogyi rendőrök. A hatóság beszámolója szerint ezen a héten kedden két helyi férfi lopott el Kisgyalán külterületéről egy méhcsaládot és a benne lévő mézet. A tettesek a zsákmányt egyikük otthonába vitték haza. A bejelentés után a rendőrök hamar megtalálták a tolvajokat, és a házkutatás alkalmával meglett a kaptár is. A nyomozók a két helyi férfi ellen eljárást indítottak. Ma kezdi a bronz párbajta bajnokságban a Kométa KVG Kaposvári Kosárlabda Klub. A KKK a Pakssal küzd meg a harmadik helyért, a párharc pedig 3 győzelemig tart. A második meccs vasárnap lesz az ASE otthonában, a harmadik találkozó pedig jövő szerdán újra Kaposváron. Fontos tudni a szurkolóknak, hogy a Kaposvár arénánál a leaszfaltozott parkoló le lesz zárva, és a murvás parkolót is csak este 8:30-ig lehet használni. Mindennek az az oka, hogy pénteken a Tour de Hongrie rajtja a Kaposvár arénánál lesz. azonnali moratóriumot jelentett be a védett erdők fakitermelésére Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint leállítják a tarvágásokat és átalakítják az állami erdőgazdálkodást annak érdekében, hogy a jövőben az ökológiai szempontok elsőbbséget élvezzenek a profit szempontokkal szemben. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
0: Időjárás jelentés.
9: A délután hátralévő felében már változóan, olykor erősen felhős lesz az ég, csapadék viszont nem várható. Késő délután 19 fokot mérhetünk, este pedig 15-16 fok lesz. Péntektől felhős, esős idő várható, ami a hétvégére is kitart és lehűlés is érkezik. Szombaton és vasárnap csupán 15 fok lesz nappal.
0: Időjárás jelentést hallottak.
6: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
10: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Okay, let's go.
12: Következzék a műsor, ahol minden megtörténhet. A műsor, ahol 20-an ma is eljutnak a csúcsra. Hölgyeim és uraim, a két kusza és elvetemült manus, Mao és Moli!
13: Sziasztok, drága hallgatóink! Hello!
14: Hello!
13: Itt a 20-a csúcson a Kusza 20-as slágerlista. Gyerekek, nem szoktuk emlegetni, hogy éppen hanyadik adást halljátok, de bizony nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500-adik hacsot.
14: Ne!
13: Az 500-adik.
14: Ilyen vén vagyok.
13: Igen. Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
14: Hát, mert én bejöttem egy százal korábban, igen, és egyedül gyakoroltam. Jó, kösz. Igen.
13: Nem, gyerekek, bizony.
14: 500-ad, várj, az
13: 507-en keresztül.
14: Az hányszor? Na, ezt akartam kinyomozni.
13: Bizony. Hogyha mondjuk 9 évvel számolunk, várjál.
14: Okay, ez még házasságban is, nem vagy veled.
13: 52-9, az 468, tehát több mint 9 éve megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten jelentkezett a Kusza 20-as lágerlist a gyerekek. Hát aztán, ja,
14: hol a torta?
13: Ki tudja, meddig fog tartani.
14: Akkor nekem osztod a BID-t?
13: Nem, az az enyém. Na, eddig 507-en keresztül lehettünk együtt, ahogy hallottátok. Nem is csoda, hogy szinte baráti viszonyban vagyunk már a mi hallgatóinkkal.
14: Egy csoki minyont se hoztál nekem a társadnak, mondjuk én se neked egy.
13: Meg is beszéltük. Nem véletlen az sem egyébként, hogy sokszor mondjuk, hogy a mi célunk egyértelműen az, hogy úgy érezzétek, mintha egy asztalnál ülnétek a barátaitokkal, egy baráti társasággal. Tehát a 20-a csúcson asztalához mindig leülhettek. Ezt ugye, ezt sokszor emlegettük már.
14: Semmi Arthur király kerekasztalóvagjai, meg semmi utolsó vacsora.
13: Inkább, hát igen, hát ki tudja, mikor ez az utolsó vacsora, igen. Inkább úgy mondanám, hogy egy kellemes baráti összejövetelt próbálunk mindig itt az éterben teremteni veletek. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekes próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudománnyal, rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz. Na, egy érdekes ötlet merült fel bennünk. Az elmúlt 500 adásunkban már annyi témával foglalkoztunk, annyi embert meginterjúvoltunk, sokszor kérdeztünk benneteket is, és mivel alapjában véve ez egy zenei műsor, arra gondoltunk, hogy ide is kanyarodunk most vissza. Csak úgy, ahogy eddig még nem. Az elkövetkező két adás rendhagyó lesz, mert hogy megmutatjuk nektek azt, hogy nekünk mik voltak a meghatározó zenéink, kik az igazi nagy kedvenceink. Jó?
14: Harangozó Teri.
13: Ehhez én túl fiatal vagyok. Hála Istennek.
14: Una paloma blanca.
13: Inkább úgy mondanám, hogy ezt a két jubileuminak titulált adást nem akarjuk természetesen öncélúvá tenni, mert remélhetőleg ezek a kedvencek a ti kedvenceitek is, illetve mindenkinek biztos, hogy megvannak a saját sztoriai, a saját élményei a kedvenc dalaihoz. Na, hát mi is megosztjuk majd veletek ezeket a néhol vicces, néhol megható, néhol elgondolkodtató sztorikat, vagy élményeket a kedvenc dalainkkal kapcsolatban. Arra gondoltam, hogy ma a Moli, azaz Vilike lesz a DJ, ő lesz, aki elmondja majd ezeket a történeteket, az ő kedvencei jönnek a mai hacsban, összesen 8 dalt válogatott tehát össze, a jövő héten pedig hozom majd én is a kedvenceimet, jó?
14: Akkor valószínűleg beteg leszek. Tápénzre megyek.
13: De szemét.
14: Hát jöttekem ezekkel az R&B-kkel, meg ilyenekkel, azok nem rossz.
13: R&B, de nem is biztos, hogy lesz benne R&B.
14: Nem lesz R&B?
13: Nem. Nálam azért lesz egy-két olyan dal, amit kevésbé ismer a nagy közönség.
14: Száztagú cigányzenekar.
13: Így van. Én hozom a 200 tagút.
14: Éjjel az omnibus tetején.
13: Ilyeneket, igen. Ilyen folklorisztikus dalokat, igen.
14: Jó.
13: Arcába mondtam, hogy nem szeretem.
14: Jaj, de jó, Miki. Jaj, hol az a zenész?
13: A kaposvári kertek
14: alatt régen leesett a hó.
13: Nem feltétlenül úgy folytatódik az én verzióm, hanem valamit csinál a nyúl, majd megszakad. Na jó, nem, ilyen folklorisztikus dalokat nem hozunk. Na, Vilike, kezdjünk bele! 8 dal vár most lejátszásra.
14: Melyik legyen az első?
13: Te dönts el, te vagy a DJ. Te döntsd el.
14: Hát nyugodtan adhatjuk ennek a műsornak azt a címet is, hogy út a pokolba.
13: Na legyen akkor az első, kösz. Legyen ez az első dal. Ugyanis Vilike Chris Rea 1989-es dalát beválogatta a top 8-ban, mondhatom, The Road to Hell.
14: Igen, nagyon nagy zene volt. Szerintem most is hallgatható, imádom, és nekem élményem is fűződik hozzá.
13: Na.
14: Stefánia Palota, sajtótájékoztató, fölmentünk, és képzeld el, megvolt.
13: Arra emlékszem, milyen sajtótájékoztató volt?
14: Chris Rea.
13: Ja, Krisztiának a koncert.
14: Volt egy koncert, és ahol kapcsolatban volt egy bemutatója, és én imádtam fölmenni, mert 2 cente föl kellett járnunk valamilyen kiadóhoz. És együtt pisítottam, képzeld el Chris Rea-val, teljesen véletlenül hát ott, nem a tujáknál, rendes helyen.
13: Együtt mentetek ki.
14: És hát mit csinál a dolga közben a férfi ember? Hát először is fölismertem, hogy ez Chris Rea.
13: Igen.
14: Hát mindjárt megnéztem neki, hogy mekkora. Találkozott a pillantásunk. Hát az kellemetlen. Hát az enyém.
13: Fogadjunk, ő ránézett a tiéd, és azt mondja, hogy barátom, te vagy a nagy bőkös.
14: Hát ő neki nagyobb a hangja. Neki sokkal nagyobb a hangja, nagyobb sztár, és többet érte vele, mint én evel a kis...
13: A spajszerrel, igen.
14: Jó, hát nem használtunk centit, de nagyon érdekes volt. Azt a pillantást sose felejtem el.
13: De atya ég, hát én ezt nem is tudtam.
14: Hát
13: vannak itt nagy emberek, kérem. A Moli kapitány együtt pisikézett Chris Reával. Az menő.
14: Azt tűnt, hogy jó, ez a Chris.
13: Hát nyilván az, hogy kiáll melletted, azt azért megnézed, azt igen. Nyilván. A szöcsém. Azóta tiszteli nagyon a magyarokat. Öcsém, ezek a csikós magyar betyárok,
14: nem ez a lényege.
13: Járnak.
14: Nem ez a lényege ennek, nem a csikós ostor, annak az a lényege, hogy ilyen pillantás nem születik egy kávéasztal mellett sem,
13: az
14: sehol.
13: Az biztos. Hát igen, jó, jobb esetben, ugye?
14: De nem kaptam 2-vel több CD-t.
13: Nem?
14: Nem.
13: És ezek után Chris Rea megírta a Road to Hell című dalt. Úgyhogy hogy megláttam, gyerekek, nagyben vagyunk. Vilike, hát ez zseni ez a sztori. Úgyhogy jöjjön Vili kedvence, az egyik a 8-ból. Chris Rea jön 1989-ben, és a Road to Hell.
11: A 8.

0: 20 legjobb dal a két legkuszább manusztól. 20 a csúcson.
1: Ő volt Chris Rea és a Road to Hell. A dal, ami annak alapján született, hogy Chris Rea a pisztolyára meglátta a csikós ostorát Willinek.
2: Nem igaz, lehet, hogy nem is néztük egymást, itt csak találkozott a pillantásunk azon részen is, meg egymás szemébe is, meg úgy volt egy kis mosolyt álltunk. Nem.
1: Viccelek. Azért az menő, hogy az ember kimegy egy sajtótájékoztatón pisilni, és ott áll mellette Chris Rea is. Összenéztek, hey, jó
2: szó. Ugyanúgy egy ilyen rázomozzatta fejezte be.
1: Atya úristen, Willi, Jézusom. Ezek után meg sem merem kérdezni, hogy mi a következő dal, és hogy mi újság van az előadóval. Mit csináltál Bon Jovival, Willi?
2: MTK stadion, szerintem 30 ezer ember volt, nagyon nagy sztár volt, most is az egyébként, most is szeretem.
1: Hát de régen nagyobb, igen, mert hát akkor fiatal volt.
2: Lányok megörültek érte a kinézete miatt is. Hú, akkor váltottam kényszerből munkahelyet. Hát nem akartam, csak aztán nem lettem az, ami akartam lenni.
1: És ebben valakinek volt egy fontos szerepe,
2: igen,
1: igaz?
2: Volt egy fontos szerepe. Név nélkül elmondom, hogy nagyon mérges voltam rá, mert nagyon vágytam erre a művelődési igazgatói posztra, de aztán nem jött össze, de nem is bánom, így lettem rádiós. Mikor üvöltöttek, és a szünetben volt a nagy ováció, a közönség ott aztán bármit üvölthettél, mert semmit, igen, nem hallottál.
1: Igen.
2: Te anyukat behozott!
1: Elszittad mindennek?
2: Mindennek, de jó párszor. És tehát ha valaki valakire haragszik, menjen el egy ilyen szabadtéri koncertre. Jó, lehet az aréna is, nem muszáj szabadtéri lenni, csak és nagy hangerő legyen.
1: A közönség, és akkor belekiabálhatod az üzenetet az univerzumba.
2: Ide figyelj, te piszok, ide. De nagyon jó esett.
1: Jó esett, meg könnyebbült?
2: Meg.
1: És mindeközben melyik dal szólt?
2: Living on a Prayer.
1: Fú, mekkora dal volt, és ez mikor volt, a 80-as évek? Az 80-as évek vagy 90-es évek?
2: Ilyenkor, 80 és 90 között szerintem.
1: Aha, mert a dal egyébként 86-os.
2: Na, nagyon jó, egyébként, félelmetes. Hú.
1: Akkor most meg is hallgatjuk, köszi, jó? A Willi Top 8 következő dala Bon Jovi és a Living on a Prayer 1986-ból. Ez jön most.
3: A hetedik.

0: Egy slágerlista, ami téged is a csúcsra juttat.
1: Ő volt Bon Jovi és a Living on a Prayer, ez pedig a Kusza Husza slágerlista, ráadásul az 500. hacs, és hát azt találtuk ki Vilikével, hogy most rendhagyó módon, mivel azért félig meddig, ha nem is jubilálunk, de hogy azért az 500. adás mégiscsak az 500. adás, ezért most az elkövetkező két műsorban azokat a kedvenc dalainkat hozzuk el nektek, amiket remélhetőleg ti is nagyon szerettek, és amikhez mind-mind köt bennünket valamilyen emlék vagy egy sztori. A mai napon Vili top 8, Molly top 8, hiszen Molly hoz el 8 kedvenc dalát, amelyek közül a következő szerintem egy picit legyen akkor modernebb, jó? Kicsit ugorjunk a 80-as évekből napjaink irányába, hiszen van egy olyan brit előadó, akit te nagyon-nagyon kedvelsz már régóta.
2: Robbie Williams.
1: Így van, egy igazi lázadó, egy igazi fene gyerek.
2: Nők bálványa.
1: Igen.
2: Érdekes, mert ez egy 30-es stadion lehetett, most meg nem mondom, hol volt Budapesten, de szerintem akkor megvolt már az MVM Dom.
1: Aha.
2: És akkor is voltak minőségi koncertek magyar előadóktól, de ennek a megszólalása, a profizmusa, a színvonala, na, az világsztár. Tehát Robbie Williams egy igazi világsztár. Nyilván világsztárok között is vannak különbségek, ő a nagyobbak közé tartozik. Nem akart eljönni a feleségem, rábeszéltem, amikor egy nagyobb lendületes zene után kifutott azt, hogy háton nézett a tömegre. A nők azokat dobálták be szinten, mint a Tom Jones koncertjén.
1: Az kemény.
2: De csak látom a kis feleségemnek a szemét, hogy milyen jó, hogy elvitte.
1: Igen, élvezte nagyon?
2: Bizony, mondta, hogy nagyon, megbántam volna, hogy elmenne, mert nagyon jó volt. Tehát olyan élményt ad. Most is azt mondom, hogy te is mondasz mindenkinek, hogy el kell menni egy olyan együttes, amit szeretünk, de nem szenvedni megyek egy koncertre.
1: Így van, igen. De egy óriási élmény, ez valóban így van. Sőt, ugye még azt is szoktuk így mondani közösen itt a 20-as csúcsomban, hogy egy olyan előadóra is érdemes elmenni, akit alapesetben lehet, hogy nem hallgatsz minden nap, de mondjuk nem azon benned, hogy fú, hát ezt a zenét én nem szeretem, hanem úgy el vagy vele. Lásd például a feleséged, valószínűleg Robbie Williams-et nem hallgatott, de mégis olyan élményt kapott azzal, hogy egy ilyen klasszis világsztárnak a koncertjén lehetett ott.
2: Igen.
1: Mert az hangzásban, látványban, előadásmódban, mindenben egy óriási katarzis. Na és melyik a kedvenc dalod Robbie Williams?
2: Hát a Rock DJ.
1: 2000-ben jelent meg, képzeld el, az a dal.
2: Nagyon nehéz egyébként tőle kiválasztani, mert mindegyik jó,
1: hát
2: nagyon
1: zenés. Angel is zseniális, a Lenny Entertainment is
2: nagyon
1: zseniális.
2: Vannak.
1: A Rock DJ-re biztos emlékeztek, 2000-ben jelent meg, a videoklipjét be is tiltották.
2: Ezért tetszett nekem.
1: Igen, be is tiltották, ugyanis az volt az eredeti videoklip, hogy elkezdi letépkedni magáról a bőrt.
2: Hú, és kemény volt.
1: Igen, és akkor már olyan szinten volt a CGI és a számítógépes animáció, hogy a végére ott volt egy bőr. Igen, azt hiszem, igen, de előtte még ugye csak az izmok látszottak, sőt a kislemez azt hiszem úgy is jelent meg, hogy úgy van rajta, hogy csak az izomzat látszik a két szemmel.
2: Egy hát igazi őrült, tehát egy igazi őrült. Tehát,
1: így múlik el a világ dicsősége, most pedig egy macska tápot reklámoz, valami házi buliba megy, és egy Félix nevű macskával.
2: Angyalom.
1: Igen, hát biztos van az a pénz, amiért megetheted a macskát. Igen. Minden esetre eltagadhatatlan, hogy Robbie Williams egy óriási sztár, nem is régen volt itt Magyarországon, tavaly.
2: 25-ben
1: is volt, igen. Nagyon szeret bennünket, és a magyarok is őt, tehát szerintem már ez a Szigeten is volt egyszer, szerintem már legalább 5-ször volt Magyarországon. Na hát akkor jöjjön a Molly Top 8 következő előadója, 2000-ből Robbie Williams muzsikál, ez a Rock DJ.
3: A 6.

0: 20 a csúcson, ha csak a legjobbakkal éred be.
1: Ő volt Mr. Robbie Williams és a Rock DJ Molly Top 8. Ez volt a harmadik dalunk. Még ebben a blogban mit szólnál, ha meghallgatnánk még egy felvételt?
2: Ját bizon, kedves Mike de Mehenix.
1: Legyen akkor talán a legrégebbi felvétel, ezzel zárjuk ezt a blokkot. Ha a 60-as években megyünk vissza, amikor nagyon fiatal voltál.
2: Hogy de szép volt.
1: The Animals, igen. The House of the Rising Sun. Egyébként érdekes, hogy képzeld, hogy a mai fiatalok néhány hip-hop feldolgozásnak és ennek annak köszönhetően kezdik elővenni azokat a régi 50-es, 60-as évekbeli zenéket.
2: Ó, hát a Fanclub House az óriási mi volt akkor. 18 évesen egy ilyen zenét megszerezni kazettának, ami kazettára tudtuk csak
1: hát, persze, hát 60-as évek, hát akkor nem jutott be nyugat Magyarországra. Hát
2: maga a zene az 60-as évek, de mi 70-es évek végén akkor már kezdtünk úgy kinyitogatni csippáinkat.
1: Meg milyen érdekes, nem, hogy egy 60-as években világslágerré vált dal nálunk a 70-es években még

0: tudtunk lenni, hogy közben kipakoltuk hangfalakat is természetesen.
1: Az nagyon menő. Zsinórral. Tehát ilyen 4D-s mozi volt, hogy kiültetek a valódi felkelő napot megnézni, miközben szól a felkelő nap háza című dal.
0: És valameddig sikerült is, mert úgy akartuk indítani ezt az egészet, hogy közben jöjjön föl a nap, először egy kis piros és szép, és a kettőnek ezt az összhatást akartuk megérni, csak hát átbújtuk az egész éjszakát, és elaludtunk.
1: És nem volt felkelő nap?
0: Nem volt felkelő nap, öreg anyám volt, moslékos vödőre jött. Egyrészt nem tud tőlünk bevenni rendesen, hogy megetetni a cocákat, másrészt hát zsörtölődött a maga módján, nagyon szerette, hogy egy biligém az Isten, adjon meg benedeket, se a disznók nem esznek, nem tudom őket megetetni, ez a zene is, inkább a madarakat hallgatnátok, menjetek már be, azt feküdjetek le az ágyba.
1: Arra is szívem! Úgyhogy a felkerül a váza mellé egy kis te óriási. De látod, ez a különbség a nyugat és a kelet között. Míg Amerikában a 66-os útról látszik, ahogy szépen feljön a nap, nálatok a moslékos vödör csörömpöl. Ez a mi világunk, gyerekek. Hát akkor jöjjön a Molly Top 8-ból, a The Animals 1964-ből, és a The House of the Rising Sun. Ezzel zárjuk ezt a blokkot, aztán elmegyünk egy pici szünetre, de utána jövünk vissza, és folytatjuk tovább a sztorizást, és persze meghallgatunk még 4 dalt Molly kedvencei közül.
2: Az ötödik.

0: 20 a csúcson. A Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Stay tuned, don't go away now.
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum, központban az egészség.
3: Reklám. Műfőakció a Baross Szőnyeg Áruházban. Szeretnél egész évben gyönyörű zöld kertet fűnyírás és sár nélkül? Most a prémium minőségű műfűvek elképesztő áron már 2900

0: 90 forint per négyzetmétertől kaphatók. Természetes hatás, UV-álló, vízelvezető, tartós és időjárásálló. Ne várj! Újítsd meg otthonod a Baross szőnyeg áruházzal. Kaposvár, Baross Gábor utca 8-10.
1: Egy pillanat, és már is megtörtént a baj. De a folytatás már rajtunk múlik. A Nyitrai Autóház karosszéria műhelyei helyszíni kárfelméréssel, teljes körű kárügyintézéssel és csereautószolgáltatással segítik Önt a nehéz helyzetben, hogy a javítás gyors és gördülékeny legyen. Horpadás, fényezés vagy szélvédő csere? Autója jó kezekben van. Részletek karamboloskárügyintézés.hu. Nyitrai Autóház. Vissza az útra, gond nélkül!
0: Palánta és fűszernövények hete a Hélia kertészetben. Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, padlizsán, csilik, fűszernövények és még rengeteg klasszikus és különleges zöldségpalánta egy helyen, hogy idén ne csak kerted legyen, hanem valódi ízbirodalmad. Emellett a megszokott bőséges dísz- és gyümölcstermő kínálattal is várunk hétfőtől vasárnapig. Részletek a Hélia kertészet Facebook oldalán.
2: Reklám hangzott el.
3: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
4: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Világslágerek, világsztárok ajánlásával.
6: Hey yo, it's Drake, dude. I'm crazy. My new favorite is Húsz a Csúcson.
5: A Kusz a Huszas slágerlista.
7: Visszatértünk, folytatjuk tovább a Kusz a Huszas slágerlistát, drága hallgatók. Ez az 500. hacs. Azt a mindenségét, én mindig azért ugye elképedek rajta, hogy tényleg 500 héten keresztül voltunk itt a hallgatókkal, és remélhetőleg még azért néhány műsort meg tudunk nektek csinálni, és hát abban meg aztán még inkább bízunk, hogy ezekre az egy-egy órákra tényleg fel tudtok szabadulni egy kicsit, mert hogy a mi célunk tényleg egyértelműen csak az, hogy jól szórakozzatok, nem véletlenül kerülünk néhány témát, próbálunk humorosan, néha azért kicsit odaszurkásan reagálni a világ változására és dolgaira, és hát bízunk benne tényleg, hogy ez az elmúlt 9 év azért nektek is meghatározó volt, és ezekben az egy-egy órákban legalább tényleg ki tudtatok kapcsolni a szürke hétköznapokból. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy most, mivel egy kicsit így jubilálunk, a mai, illetve a jövő heti...
8: Megengedjük magunknak azt a luxust.
7: Így van, a mai, illetve a jövő heti adásban megengedjük magunknak azt a luxust, hogy egy picit bevezessünk benneteket a mi kedvenceink közé is. Ha már zenei műsor vagyunk, a listát úgy állítjuk össze, hogy 8-8 dalt elhozunk nektek. A mai napon Moli kedvenceit hallgatjuk.
8: Egyébként akár 16-ot is tudtam volna, mert egy csomó kimaradt, tehát Ross Stewart, Baby Jane, aztán...
7: Tényleg nincs, Jump, hogy
8: Van Halentől a Jump, de akkor mondhatnám a Rick Casey-t is, Pink Floydot, millió ilyen van, ami nagy zenék voltak, annak ilyen Tina Turner, mindenki imádja.
7: Igen. Hát vannak nagy közös kedvenceink is.
8: Hát annyi jó zene van.
7: De ezen tényleg nagyon csodálkozom, hogy Rossz Sutyit kihagytad. Hát igen,
8: mert itt a következő a One Republic, tehát ennek is ott a helye, amikor talán ő belül is lesz egy akkora sztár, mint mondjuk a...
7: Szerintem nem.
8: Nem lesz akkora?
7: Szerintem nem. Egyszerűen ma már nem lehet. Tehát nem. Egyszerűen nem tudsz kitűnni a tömegből, mert azzal, hogy kinyílt az online világnak köszönhetően, a zeneipar is egyszerűen olyan mennyiségű tehetség kerül elő, hogy egyszerűen nézd meg, már egy Lady Gaga sem tud madonnai magasságokat elérni.
8: Hát lehet, hajazd rá.
7: Igen, lehet, hogy pénzben, darabszámban...
8: Hát Madonnát is hozottam volna.
7: Na, igen.
8: Akár, azt meg láttam.
7: De a One Republic minden esetre egy óriási kedvenc, hát, nagyon szeretik őket, az
8: igen,
7: biztos.
8: Nagyon sok jó előadó van, ő is közük tartozik a világon, érdemes elmenni, ráadásul hozzád kapcsolódik Miki, mert azt hiszem születésnapomra vetted nekem ezt a jegyet.
7: Így a baráti társaságoddal közösen, igen. Érdekes, hogy a mai zenekarok közül azért úgy az ember sokakat megszeret, és hogy nálad a One Republic volt az, amelyik így beakadt. Tehát, hogy te imádod őket.
8: Igen, de pedig azt mondhatjuk mai zenének.
7: Ah, persze.
8: Hát azért az embert azért egy ilyen helyen, mint a rádió, azért ez is megfogja ezek a dalok is.
7: Azt is áruljuk el a hallgatóknak, hogy például a rádiózással...
8: Black Sabbath.
7: Így van, a rádiózással együtt jár az is, hogy az embernek a...
8: Formálja kicsiket a zenei ízlést.
7: Az ízlést, így van, ahogy mondod, formálja a zenei ízlést, tehát hogy az elektronikai zenében, a rockban is, a maiban, a régiben, mindenben megtalálja az ember a saját kedvenceit, ezért is olyan változatos mondjuk a zenei ízlésed.
8: Meg hát engedjük be az újat, mert jó járunk vele, én is beengedem most a One Republic-ot.
7: Jaj, de jó. És milyen élmény kapcsolódik a One Republic-hoz? Hát igen, ezen kívül emlékszem, hogy a születésnapodon volt egy ilyen kis buli, ahol az összes barátod összejött, nagyon sokan voltunk, és akkor ott kaptad meg a jegyeket, és el is mentetek a koncertre. Jó volt a koncert?
8: Nagyon jó volt, ez arénában volt egyébként, ott is elfér 12 000 ember, nagyon jó volt, látványban mindenbe, tehát jó volt.
7: Ha össze kéne hasonlítanod Robbie Williams-el, volt ugyanaz az a színvonal? No, vagy volt?
8: Talán vezet egy picit nálam Robbie Williams, de nehéz lenne igazi sorrendet felállítani.
7: Uh-huh. Na jó, hát akkor meghallgatjuk. 2013-ból ugyanis a Love Runs Out című daluk, amit nagyon szeretsz, az akkor jelent meg, ugye hát nyilván pont ráadásul az aktuális listánkban is benne volt a One Republic egy új dallal, úgyhogy abszolút aktívak, fiatal srácok, ezt a dalt hallgatjuk meg most, jön tehát a One Republic és a Love Runs Out 2013-ból.
3: A negyedik.

0: 20 a csúcson, több mint slágerlista.
1: Ők voltak a One Republic, hát szerintem minden hacs hallgatónk tudja nagyon jól, hogy Vili nagy kedvencei a One Republic. Na folytatjuk tovább a Moli Top 8-at, van még dal, amivel foglalkozhatunk. Melyik legyen a következő, Vilikém? Ugorjunk egy kicsit vissza az időbe. Ha azt mondom neked, hogy árnyék a falon és vörös bor a nadrágon, akkor mi jut erről eszedbe?
2: Hát imádom Michael Fieldot és a Árnyék a falon, de akár a Mulás Shadows is hallgathatnánk, annak is rengeteg jó zenéje van. Látod, az ő koncertjére nem jutottam el. Valahogy úgy alakult, hogy nem mentem el, de hogyha eljönne, állítom még aktív, tehát koncertezik, akkor azért, és ő váltogatja, például volt, amikor Maggie Reilly volt az énekesnő,
1: aztán
2: az Árnyék a falon például ott egy férfi énekest keresett hozzá, tehát ez is jó benne, nagyon jó világsztárokkal vagy hangokkal énekelteti fel a dalait. De valahogy ezt fűződik az élményem, hogy hallgattuk valami étterembe, lehet, hogy videodiszkót, lehet, hogy nem, de ment ez az Árnyék a falon, és akkor mellettem ült egy fehér Ringer Farmeros csaj, akinek hát úgy csaptam a szelet, és én köztött, hogy eléggé tudok gesztikulálni a kezeimmel is, és hát a mellettem lévő vörösboros porat egy az egybe így...
1: Leütötted?
2: Leütöttem, és így rá az ülepére mindenre. Azt hiszem, az életben nem jött ki a gatyájából, és tehát a mi kapcsolatunk se jött ki. Úgy mondanám, a mi bimbódzó kapcsolatunk, mert semmi nem volt.
1: Nem, pedig azt hittem, hogy felajánlod, hogy hazavisszük a nadrágodat, leveszed, beáztatom.
2: Valami ilyesmit mormolt később, hogy a büdös helyben nem ülök mellé, csak a terem másik oldalára.
1: Jaj, Vili!
2: És akkor egy ilyen fehér farmer, egy ilyen Ringer farmer, az ritkaságú számított, mert
1: hát akkor...
2: még a farmer is nagy szám volt,
1: nem
2: szerintem, hogy a trapper, meg a...
1: Ja, azok voltak.
2: Ezek se voltak rossz farmerek, de hát
1: amikor
2: egy piros címkés Lévízbe neked Ringeröd volt.
1: Ja.
2: Vagy Pestre kellett fölmenni az Ecseri piacra, és hát azért megkérték az árát, vagy át kellett menni a Jugoszláviába, akkor Jugoszlávia volt 80-as
1: évek előtt. Úgy látom, Vili, hogy te ezekkel a leöntögetésekkel nagy király vagy, mert most itt a csajt a vörösborral, a fehér farmert, aztán vágópirost is onnan ismerjük, onnan vagyunk
2: kávéval,
1: haverok, hogy mellenöntötted kávéval. Hát,
2: úgy rontott be a stúdió ajtón keresztül a szerkesztőségbe, hogy kilökte kezemből saját. Arról nem tettem.
1: Igen, csak rányitottad az ajtót. De sose felejtem el, egyszer forgattam néhány évvel ezelőtt pirossal, és ugye én nem ismertem őt úgy személyesen, akkor ismerkedtünk össze, és csak elég volt annyit mondanom, hogy tudod először, hogy hát úgy szervusz, vágó piros, szervusz, valós, Miklós, szervusz, igen, akkor így forgatunk, úgy forgatunk, nagyon jó fejmel laza.
2: Aranyos,
1: de hogy volt egy kis távolság, és akkor mondtam, hogy te piros. Én tudom ám azt, hogy a Didiken ott landolt a kávé. Emlékszel Moli Vilire? Óriás. Hát azóta ugye volt is vendégünk itt a 20 a csúcsomban, és
2: de jó
1: azt
2: volt,
1: mondta,
2: de
1: nagyon jó szívvel emlékszik rá, annak ellenére, hogy nagyon meleg volt a kávé.
2: Pedig volt bent te is, az meg hát, leültötte.
1: Drága hallgatóink, akkor 1983-ból meghallgatjuk Mike Oldfield dalát, a Shadow on the Wall. Lehetne az a dal címe is, hogy nem, hogy Árnyék a falon, hanem Vörös bor a Rangeron. Ez a remix jön. Ezzel folytatjuk a hacsot.
0: A harmadik.

0: 20 a csúcson.
1: A műsor, ahol 20-an biztosan eljutnak a csúcsra.
2: Na, bejött.
3: Közben. Na, folytatjuk tovább, drága hallgatóink. Közben kinyílt a stúdióajtó, és bejött hozzánk Bruno. Szevasz, Bruno! Szia, Brunci! Mi a helyzet?
4: Mi engedtünk be?
3: Semmi baj. Mi engedtünk be?
4: Vonzódik a zenékhoz.
3: Ennyi. Ő is szerette volna meghallgatni Molly slágereit. Na, folytatjuk tovább a hacsot, drága hallgatók.
4: Szia!
3: Hello! Benne pedig Molly top 8, Mike Oldfield után pedig mondjuk akkor ugorjunk 2011-be, hiszen van megint csak egy zenekar, akiket mind a ketten nagyon szeretünk. Kanadaiak, rockzenét játszanak.
4: Na, és
3: ugye, így van, és ugye személyes értésnek vettük, amikor egy rockban járatos ember azt mondta, hogy szerintem a Nickelback nem rockzene. Azért elküldeném őt is egy koncertre, hogy azért hallgass meg, tesó, hogy vajon rockzene-e. És hát ti voltatok Nickelback koncerten a gyermekeiddel, és
4: szintén az arénában volt.
3: És mondhatjuk, hogy ezer esetben egy, amellett, hogy óriási volt a Flash, azért egy megható pillanat következett el, igaz?
4: Hát igen, mert igyekszem elvinni a gyerekeimet, most már ők visznek engem. Uh-huh, vagy nem, helyes. Vagy nem.
3: Vagy nem, ez jó.
4: És hát nyilván hallott róla, meg tudta, de neki ez nem feltétlenül ez a kedvence. Uh-huh. De aztán nagyon jól érezte magát, és amikor ez a szám, ami most következik, ez volt, és ennek van egy ilyen effekt, amikor a lökés hullámok így...
3: Igen, hogy a When We Stand Together kezdődik, igen.
4: Aztán, igen. És ez egy végigmentett a közönségen, a hozzá kapcsolódó fényekkel, és akkor a nagyobb fiam hátrafordul, hogy apa, ez jó volt, szeretlek!
3: De jó.
4: Tehát ezek de jó
3: szép
4: dolgok.
3: Ezek nagyon szép élmények. Jaj, de szép, Willi, hát akkor meghallgatjuk, jó?
4: Nickelback, ha jön, megint fölmászok négy kézláb is.
3: Ez jó. 2011-ből meghallgatjuk akkor a When We Stand Together című dalt. Jön a Nickelback itt a Molly top 8-ban.
1: A második.

0: Ez itt a Csúcson. A 20 a csúcson.
1: Ők voltak a Nickelback és a When We Stand Together 2011-ből. Hát azért azt mondhatjuk, hogy ez egy óriási dolog szerintem egy apának.
2: Kifizetik a belépőjét, jó, jó volt.
1: Az például óriási dolog. Finom célzás, amikor kifizetik a belépőjét. Nem, azt én észrevettem nagyon sokaknál, a saját családomban is, de nálad is, a másik baráti társaságaimban is, hogy eljön az a pont, amikor ugye a gyermeked már túllép a kamaszkoron, és már
2: a közös
1: igazából,
2: élmények.
1: Igen, és igazából már valahol egy picit ő a vélemény formáló a családban, vagy akkor már neki is van szava és véleménye, és egy kicsit a apukák próbálnak nyilván idomulni a gyermekükhöz, és keresni azokat a pillanatokat, amikor a gyermek szemében te úgy menő lehetsz, vagy olyan dolgot tudsz mutatni, nyújtani neki, ami számára tényleg ilyen lehengerlő. És az, hogy tényleg egy koncertre elviszed a fiadat, és hátrafordul, és látod csillogni a szemét, és oda kiabálja, hogy apa, ez bazi jó, és szeretlek, azért azt gondolom, hogy tényleg felejthetetlenné tud tenni egy ilyen pillanatot.
2: Én azt mondom, hogy nem csak ilyen koncertek lehetnek, lehet egy közös üvegbor elfogyasztása valahol, de nyilván egy ilyen közös élmény, ami ekkorát szól.
1: Amikor mind a kettőtöknek menő, az tényleg menő, hogy a két generációnak mind a kettő azt mondja, hogy azt a betyárját, ez menő.
2: Hát mert ő egybe lement a küzdőtérre. Én meg ott ragaszkodtam a kis székemhez, aztán bócipem, én is lementem.
1: Nagyon helyes, nagyon helyes, így is kell. Na hát, elérkeztünk az utolsó dalhoz, aminek igazából nincs így rangsora, igaz? Tehát, hogy nem feltétlenül fontosabb ez a dal, mint a többi. Hát egy olyan koncert élmény, ami szintén nem ma volt, sőt, már sajnos abból a zenekarból nem is él mindenki, viszont...
2: Aztán a basszusgitáros meghalt.
1: Igen, viszont óriási élményt, feelinget és flasht adtak a világnak, és legyen fiatal vagy idősebb, ha meghallja a zenéjüket, bármelyiket, akár azt, ami most következik, egyszerűen nem tudod a lábadat a földhöz tapasztani, mert elindul, rögtön elkezded ütni a ritmust.
2: Hát ez a Gimme High Roll, a Vinzis Itap, és akkor nagyon nagyok voltak ezek a dalok, illetve még Jugoszlávia volt, még Tito összetartott őket, és Zágráb, magyarosan Zágráb, de Zágráb, rengeteg külföldi nagycsapat ment koncertezni, és hát nekünk az volt a legközelebb, és át is engedtek bennünket, tehát azért mi könnyebben átmentünk Jugoszláviába, mint Ausztriába.
1: Igen, igen.
2: És elmentünk erre a koncertre, hú, félelmetes volt, 10 000 lehettünk, és egy amerikai bandát, egy Ziz Tapot élőben megnézni. És érdekes, őket sokkal később, 15 éve, 20 éve, azt hiszem, láttam Magyarországon is, Budapesten az arénában, az sem volt rossz, de akkor már elmentek a blues irányába, blues felé, aha, és itt ilyen nagy zenéket játszottak egymás után, és olyan ráadást csináltak, és lenyomtak másfél órát, akkor hagytok bennünket főnni saját levünkbe, majdnem leszakadt a lelátó, 10 000 ember ugrált fönt a széken, mindenhol tudott. És nagyon szeretem azon koncerteket, azt hiszem Nickelback is ilyen, hogy nincs sok szöveg a két zene között. Aha. Egyikből megy a másik.
1: Aha.
2: És tartanak ilyen kisebb szüneteket, és akkor szövegel egy kicsikét a
1: Frontember,
2: Budapest, meg Szerbusz, Frontember. Itt is másfélet lenyomtak szinte egyben, mint hogyha egy ilyen mixet hallgattál volna. És akkor volt egy 10 perces szünet, a ráadást kierőszakolták tőlünk. De hát tudtok, hogy lesz ráadás, mert...
1: A legnagyobb slágerek még nem szóltak. Aha.
2: És akkor azt hagyták a végére, ez a két szakállas szegény, mert az egyik nem is él, aha, és hárman akkora zenét csináltak, hogy félelmetes.
1: Félelmetes.
2: Jó, fiatalabb voltam én is, az is félelmetes volt.
1: Jaj, te örökké fiatal, Vili.
2: Ennek egyébként a klipjét is érdemes megnézni.
1: Az biztos. És nem a szakállas urakra célzott itt a Vili.
2: Azon gondolkodom, abba a kis menő autóval, a piros kis régi Oldsmobile-ba, hogy fér be ennyi hosszú lábú csaj?
1: Ennyi hosszú comb. Igen. Mert hogy ez az utolsó dalunk, ZZ Top és a Give Me All Your Love in 1983-ból. Még egyszer köszi, Vili.
2: És ezt nagy hangerőn kell hallgatni.
1: Most föl is csavarjuk a hangerőt. Köszönjük szépen, hogy elhoztad ezeket a sztorikat. Jövő héten újra találkozunk, akkor megmutatom az én kedvenceimet is, jó?
2: Ennyi a megtiszteltetés, hogy megengedted, és alig várom, hogy miket hozol jövő héten.
1: Jó, érdekes lesz az is. Köszönjük a figyelmeteket, drága hallgatók, az 500. 20 a csúcson eddig tartott. Találkozunk jövő héten is, de akkor most, ahogy Vili kérte, csűrjétek fel a hangerőt, ugyanis az utolsó dalunk mára, a ZZ Top és a Give Me All Your Love In. Ezzel búcsúzik a Hacs, találkozunk jövő héten.
3: Az első.

0: Ez volt a 20 a csúcson, a Rádió Most 20-20-as slágerlistája.
1: Adiós!
2: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
0: Reklám.
3: Szerelem a gyűlölet ellen.
4: Lehetsz király, hiába vagy.
3: A Romeo és Julia Musical 2026. május 16-án csupán egy alkalommal a Kaposvár Arénában. Jegyek a broadway.hu weboldalon kaphatók.
5: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
6: Most igazán megéri plazmaadóvá válni a kaposvári plazmaponton. Csatlakozz májusban, és szerez az 5. plazmaadásodig 123.000 forint juttatást. Jót tenni jó! Várunk az Áhím András utca 2 szám alatt. www.plazma.hu.
7: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Join Up-ok az Optic World Exclusive-ban. Mínusz 25% kedvezmény minden termékre. Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le! Várunk Kaposváron a Tesco üzlet soron.
6: Retro hetek a Szlendi pékség és cukrászda üzleteiben. Ha szereted a régi hagyományos ízeket, itt a helyed. Hatlapos, lajcsi szelet, méteres süti és színes kókusztekercs vár rád. Sőt, egy kis meglepetéssel is készültünk. Május 12-től 15-ig a 16 szeletes Isler torta féláron 8000 helyett csak 4000 forint. Várunk Kaposváron, a főutcán, az Anna utcában és a nagypiacon.
8: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia XC Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt.
9: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: Gépészes diákok készítettek kenneleket a kutyatárs számára. Parkolási felmérést végeznek majd Kaposváron. Köszöntöm a hallgatókat, 16 óra van, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Gépészes diákok készítettek kenneleket a kutyatár állatmenhely számára. A kennelek elkészítésén 60 diák dolgozott az idei tanévben. A gépgyártás technológiai tanulók egy program segítségével megtervezték a kenneleket. A hegesztők összeállították a rendszert. A GP és CNC forgácsolók zárakat készítettek, a járműfényezők és a karosszéria lakatosok pedig a különböző festési munkálatokban vettek részt. Az új kennelekbe olyan kutyák kerülnek majd, amelyeket nem lehet a többi állattal együtt elhelyezni. Parkolási statisztikai és szokásfelmérést végeznek Kaposváron a közterületi parkolókban jövő héten, hétfőn és kedden, illetve rá egy hétre, május 26-án és 27-én, szintén hétfőn és kedden. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. A Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusa Laki Lukács Péter jutott be egyedüli kaposváriként az év kedvenc tesi tanára szavazás országos fordulójába. Laki Lukács Péterre a 200 fő feletti iskolák kategóriájában lehet szavazni. Az országos közönség szavazás június 11-ig tart. Egy IP címről naponta egy szavazat adható le. A szavazás nyertesei 330.000 forint értékű pihenő utalványt kapnak. Fokozott sebességellenőrzést tartott kedden a rendőrség Barcs és Nagyatád térségében. Az akció során délelőtt 10 és délután 5 óra között több mint 3400 járművet mértek be, amelyek közül 31 lépte túl a megengedett sebességet. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy a jövőben is rendszeresen számítani lehet hasonló egésznapos sebességellenőrzésekre. Bekérette az orosz nagykövetet az új kormány külügyminisztere a Kárpát-aljátért szerdai orosz dróntámadás miatt. Orbán Anita csütörtök délelőtt fogadta Jevgenyi Sztanislavovot, a tárgyalásuk pedig nagyjából fél órán át tartott. A magyar külügyminiszter azt mondta, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadások érik, és elítélik a civilek elleni agressziót is. Több mint 4500 jelentkezés érkezett a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A programra magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek és vállalkozások is jelentkeztek az ország minden részéről. A kiválasztott helyszíneken automata mérőállomásokat telepítenek majd, amelyek folyamatosan rögzítik a legfontosabb meteorológiai adatokat. A kezdeményezéssel a hazai időjárási mérőhálózat bővítése volt a célja a Hungarometnek.
0: Időjárás jelentés.
10: A délután hátralévő felében már változóan, olykor erősen felhős lesz az ég, csapadék viszont nem várható. Késő délután 19 fokot mérhetünk, este pedig 15-16 fok lesz. Péntektől felhős, esős idő várható, ami a hétvégére is kitart és lehűlés is érkezik. Szombaton és vasárnap csupán 15 fok lesz nappal.
0: Időjárás jelentést hallottak
1: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
0: Györfi Betta.
1: Györfi Betta.
2: Hello, hello, üdvözlök mindenkit 5 perccel 4 óra után, kellemes délutánt kívánok ezen a csütörtöki napon. Remélem stabilabb a jó hangulatotok, mint amilyen az időjárás, bár eddig azért panaszra nem lehetett okunk, de a gomoly felhők jönnek-mennek, úgyhogy lehet még eső így a nap további részében, beköszönhet egy-egy záporzivatar. Na de egy kis ború ide vagy oda, a derű továbbra is marad a 91.2-n. Kygon jön és DNC nem sokára Dancing Fittel, Karamell is énekelni fog, most pedig Cyril Szambolininjét hallgatjuk, várom az infóitokat, az utakról is akár, és bármit, amit szeretnétek megosztani velünk, azt küldhetitek a 70-32-32-355-ös SMS és Viber számunkra, de ezt tudjátok, telefonszám is, tehát hívni is tudtok bennünket.

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük. Yeah!

0: 1873, máshol már nincs maradásom, a bázis a városi álom. A városi álom, a
1: városi álom.
0: Ide vissza szívem és 2 millió lábnyom. 2 millió lábnyom. 2 millió lábnyom. Annyiszor vesztünk már el, de valahogy Pest Budától még sohasem vált el a világot, ha

0: című klasszikusa szólt a Rádió Moston. Ám nem fog egyedül eltenni a délutánotok, ha részt vesztek olyan programokon, amiken egyrészt közösségben vagytok, másrészt hasznos tudást lehet szerezni. Az egyik a Halálos Találkozás érettségi dementorokkal című, amit a Dorottya Házban rendeznek, meg nem sokára 5 órakor kezdődik, és akik beszélgetnek, Bartusz Dobosi László, az MCCKP Fakt vezetője, a Kárpit folyóirat főszerkesztője, valamint Erdei Krisztián, az MCC Pécsi képviseletének vezetője. Szó lesz többek között arról, hogy valóban ezen a néhány vizsgán az érettségi múlik-e a jövő, hogyan lehet a negatív stressz teljesítményé alakítani, és milyen lehetőségek várnak a fiatalokra az érettségi után. Az eseményen egyetemisták is mesélnek saját tapasztalataikról, és interaktív formában bemutatják az MCC egyetemi programját. Szóval várják az érettségiző, az érettségi előtt álló diákokat és szüleiket egy inspiráló, hasznos és megnyugtató beszélgetésre, a belépés ingyenes. A másik előadás pedig 6 órakor kezdődik a mai napon, a Takács Gyula könyvtárban, ahol a vendég Böszörményi Nagy Gergely lesz, a Brain Bar alapítója, a MOME alapítvány kuratóriumi elnöke. Érdekes dolgokat lehet itt is hallani majd. Nálunk pedig egy Maroon 5 dalt hallgathatok, mielőtt jönik további programajánlatokkal, hiszen hamarosan hétvége, úgyhogy lesz miből válogatni a következő napokban is. Estelle O.I. című dala is szól, és hát sok boldogságot, ezt már Rácz Gergő énekli.
1: Haveri, látom ám sunyi a szemed, miért pont ő csavarta el a fejed? Amikor annyi lány van a nagy világban, az a szó barát, mit jelent neked? Hozzám is eljutott

0: Programajánló.
1: A Kultik moziban mától újdonság a Bori, a mozifilm című mese a gyerkőcöknek, de továbbra is műsoron a Michael, a Birka krimi, az Ördög Pradát visel 2 és a Mortal Kombat 2. Ugyanakkor a holnapi napon 6 órától jubileumi vetítés lesz a Kultik moziban, idén 40 éves a Top Gun és 4 éves a Top Gun Maverick. Az évforduló alkalmából pedig újra meg lehet nézni egyetlen alkalmat,

0: alkalommal a két filmet. Ráadásul eredeti Top Gun ajándékokkal várnak mindenkit. Pénteken a Hangar Music Pubban Bon Jovi és Black Sabbath slágereket lehet majd hallgatni. Tribute pénteket tartanak, szóval fellép a Full Jovi és a Slackback együttes, óriási lesz a buli. Szombaton rendezik meg a futókörök napját, amihez csatlokozott idén is Kaposvár, úgyhogy mindenkit várnak, aki részt szeretne venni ezen a megmérettetésen. Reggel 9 és délután 5 között lehet róni a köröket a Cherry Park futópályáján. Szombaton Romeo és Julia musical a Kaposvár arénában. És lesz orgona koncert is, Werner Lilla Anna, a Zeneakadémia végzős hallgatója, a Nagyboldogasszony Székesegyházban játszik majd, este 7:30-tól a belépés ingyenes. Aztán szombaton rendezi meg a Kötél Speciális Mentőszolgálat a tűzoltó majálisát és gyereknapját. Családi vetélkedőkkel, gyereksarokkal, eszközbemutatókkal, ugrálóvárral és pónilovaglással. A részvétel ingyenes. Vasárnap zajlik aztán a Mate Cross Run terep akadály futó verseny a Pannonlovas Akadémián. Nem csak a versenyzőket, az érdeklődőket is várják. És amiről még mindenképp érdemes tudnotok, az a kézműves nap Somogyban, a Szennai Skanzenben reggel 9:30 és délután 3 óra között zajlanak majd a műhely foglalkozások, a Somogy megyei Népművészeti Egyesület mestereivel agyagozás, faragás, nemezelés, szövés, kosárfonás, bútorfestés és még megannyi kézműveskedésen lehet részt venni, ugyanakkor 3 órától a Somogy zenekar koncertjét hallgathatjátok, és lesz táncház is Tóth Tibor János néptánc pedagógussal. És szombaton délután 5 órától Kaposmérőben, a Református templomban művészeti és zenei est lesz, jótékonysági fellépést tart a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres és táncos tanulói közössége.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
2: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
3: Igen!
4: A kaposvári Veszt Nagykerben.
2: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
4: Nagykeráron mindenkinek.
2: Veszt Nagyker, Kaposvár, Kont Vezér utca.
4: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
5: Join a Poka Diego-ban május 14-e és 17-e között. 15% kedvezmény padlóburkolatra és falipanelre, 20% kedvezmény darabszőnyegre, függönyre, karnisra, tapétára, rolóra és kültéri termékekre, többek között műfűre és WPC-re is. Diego, otthon generációkon keresztül.
4: Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig, Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban.
6: Figyelem! Május 1-től szintet lép a Fitness Arena! Új extra hosszú nyitvatartás! Minden nap hajnali 4-től éjfélig! Fitness Arena! Hozzánk tartozol!
7: Minden, ami ingatlan, bold ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
8: Szeret Kaposváron élni és munkát keres? A Szigeti Kft. Várja Önt is! CNC Marós, esztergályos, gyártás technológus és gépészmérnök végzettséggel várjuk új kollégák jelentkezését. Mindemellett képzéseinkkel lehetőség nyílik mindenki számára, hogy egy csapatban dolgozzunk. Jelentkezését elküldheti az info@szigetikft.hu e-mail címre, vagy keressen minket a 0630 566 16-os telefonszámon.
1: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd.

Before You Go-Go című dala, amit itt a rádió moston hallgatunk. Remélem, hogy örömmel tértek haza, és örömmel rádióztok továbbra is velünk. Még várjuk Tate McRae-t, jön By Alex és a Slap az Emlékszem című dalával, és itt van most Enmér és Niall Horan az Our Song-gal. Óvatosan járjatok az utakon, vigyázzatok magatokra, és jöhetnek az infók, ha valami fontosat láttok.

0: Reklám. Autóbuszvezetőt keresünk 19 fős busszal munkásjáratra Kaposvár, Nagyatád, Barcs és Görgetek környékére. Nem baj, ha nincs D-kategóriás jogosítványod, mi segítünk megszerezni. Jelentkezz a 30-947-2666-os telefonszámon vagy a Meisterics Autós iskolánál.
1: Szereted a Bon Jovit? Szeretnéd élőbe hallani a legnagyobb slágereiket? Akkor gyere el május 15-én a Hangár Music Pubba. Bon Jovi dalok élőben május 15-én a Full Jovival. Jegyek a Hangár Music Pub Facebook oldalán kaphatók.
2: Kivételes ajánlat az Autonexusnál. Kia Xceed Essence már 7.499.000 forinttól. Feltűnő megjelenés, gazdag felszereltség és felejthetetlen vezetési élmény. Most kedvező áron. Keresse az Autonexust Kaposváron a Vásártéri út 6 szám alatt.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Új szemüveg? Akkor most figyelj! Joinapok az Optic World Exclusive-ban mínusz 25% kedvezmény minden termékre, Ray-Ban, Oakley, Tom Ford és Calvin Klein modellekre is. Csak csütörtöktől vasárnapig. Ne maradj le, várunk Kaposváron a Tesco üzletsoron.
5: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
6: Teljesen megújultunk! 1200 négyzetméteren, vadonatúj kardio részleggel, 150 géppel és 6000 kilós ujjal várunk a Fitness Arénában. Májustól, hajnali 4-től, éjfélig, Fitness Aréna, hozzánk tartozol!
7: 8 év garancia, kompromisszum nélküli japán megbízhatóság. Ez az új Mitsubishi Outlander PHEV. Plug-in hibrid technológia, 85 km elektromos hatótávval, 302 lóerő teljesítménnyel, és most 4 millió forint kedvezménnyel. Mitsubishi Outlander PHEV. Az élet nagyszerű.
8: A tájékoztatás nem teljes körű. További információ Nyitrai Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5. www.mitsubishinyitrai.hu.
9: Drive your ambition. Mitsubishi Motors.
10: Kétszáz éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680-200-200-on. Szélvédő sérülés esetén Kaposváron és környékén hívd partnerünket, a Geiger és Társai Kft-t a 0630-748-84-66-os telefonszámon.
11: Autóüveg Pilkington.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
12: Holnap lesz a Tour de Hongrie kaposvári szakasza. Poroltókat lehet bevizsgáltatni holnap a tűzoltóságon. Köszöntöm a hallgatókat, 17 óra van, Cserhamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Pénteken lesz a Tour de Hongrie Kaposvár Szekszárda szakasza. A kerékpár versenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny délután 1 órakor a Kaposvár arénától indul majd, a szakasztávja pedig 152 km. A versenyen olyan neves kerékpározókat láthatnak a kaposváriak, mint Walter Attila, aki negyedik volt a párizsi olimpián, Dina Márton, aki az egyik legmagasabban jegyzett magyar versenyző, vagy Tim Merlier, belga versenyző, aki a tavalyi Tour de France-on két szakaszt is megnyert. A Tour de Hongrie miatt parkoló lezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani, ami a helyi járatos busz közlekedést is érinti. Ingyenes poroltó ellenőrzést tartanak pénteken a kaposvári tűzoltóságon. Azokat a tűzoltó készülékeket lehet felülvizsgáltatni, amelyeket otthon, illetve az autókban tartunk. A Somogy vármegyei tűzmegelőzési bizottság közlése szerint ezeknek a poroltóknak a karbantartása kulcsfontosságú. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9 órától déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki 2024. decemberében megvert két fiatalt a kaposvári vasútállomáson. A 30-as éveiben járó férfi azt hitte, hogy a két fiatal rajta nevet, ezért kérdőre vonta őket. A fiatalok hiába mondták, hogy nem rajta nevettek, a férfi mégis többször megütötte őket és kiabált velük. Végül egy boxert is elővett a zsebéből és felhúzta a kezére, ekkor pedig a fiatalok futva menekültek el. Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt közmunka kiszabását indítványozta a verekedő férfi ellen. Jövő héten Budapestre érkezik az Európai Bizottság magas szintű delegációja, hogy megkezdődjenek az egyeztetések a Magyarországnak járó uniós forrásokról. Erről Magyar Péter számolt be. A kormányfő közlése szerint az a célja, hogy a május 25-i héten megállapodás szülessen Ursula von der Leyennel a több mint 10 milliárd eurónyi támogatás ügyében. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a források mielőbbi megszerzése kulcsfontosságú a magyar gazdaság élénkítése érdekében. Május 28-ától újraindítja a Wizz Air a Budapest és Tel Aviv közötti járatait, a biztonsági helyzet javulására hivatkozva. A légitársaság közlése szerint a napi járatok 3 hónap szünet után térnek vissza, követve az európai repülésbiztonsági ajánlásokat. A Budapestről induló gépek reggelente közlekednek majd Tel Avivba. A társaság hangsúlyozta, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a térség biztonsági helyzetét.
13: Időjárás jelentés.
12: Az esti órákban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor, kisebb eső is előfordulhat. Este 15-16 fokot mérhetünk, éjszaka pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Holnap felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcshőmérséklet pénteken 19 fok lesz.
13: Időjárás jelentést hallottak
14: a Rádió Most stúdiójában. Györfi Betta.
15: Én biztos vagyok benne, hogy ti is élménynek fogjátok érezni továbbiakban is a rádiózást, köszönhetően a Red Hot Chili Peppersnek, Danny California című dalukat hozzuk, illetve egy egészen különleges duó is jön, Madonna és Sabrina Carpenter közösen, akik a Coachella Fesztiválon is elkápráztották élőben a közönséget, és kijött egy újdonságuk is, a Bring Your Love című, ezzel ismerkedünk mindjárt, de előbb még jön egy kis lélek simogató darab a Deja Vu-től, ez az I Can't Stop.

Mirandala volt a rádió moston, 4 perc múlt el 4:45, még van időtök összeszedni magatokat, hogy 6-ra odaérjetek az arénába, hogy szurkoljatok megint csak kaposvári sportolóknak egy gyönyörű eredményért. Hát a Fino férfi röplabda csapatáért mindent megtettetek, és össze is jött a bajnoki cím, de reméljük a bronz összejön a kaposvári kosarasoknak. A Kométa KVD Kaposvári KK az atomerőmű csapatát fogadja. A bronz párharc első mérkőzése zajlik a mai napon az arénában 6 órától. Ugye 3 nyert mérkőzés kell ahhoz, hogy a srácok bronzérmesek legyenek, meghatározó lehet az első felvonás. Vasárnap lesz a második, és előre láthatólag jövő héten szerdán a harmadik újra itthon. Ha minden a legideálisabban alakulna, akkor ugye jövő héten szerdán meg lenne a bronzérem a kaposvári kosarasoknak. Ők mindent meg fognak tenni, ti pedig a szurkolásért tegyetek meg mindent, tehát ma 6 órától az arénában. Előjáróban egy kis lendület ismét, és azoknak, akik még mindig dolgoznak, Tracy Ullman jön a Breakaway-jel.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Benne van a pakliban, hogy még így késő délután, kora este akár egy-egy futózápor is érkezik hozzánk, de többnyire száraz marad az idő, és olyan 10-12 fokos lesz az éjszakánk, illetve hajnalunk. Reggelre is már gyenge esőt jósolnak, de délelőtre még egy kis napsütést is, azzal együtt, hogy többnyire erősen felhős lesz az égbolt felettünk már a pénteki napon is, és a nap második felében jöhetnek a záporok, zivatarok, de így is lesz 22 fok. A változás szombaton, illetve leginkább vasárnap fogjuk érezni, mert hogy mindkét nap esős, szürke, borongós időre van kilátás egy mediterrán ciklonnak köszönhetően, és még szombaton 19, vasárnap már csak 14 fok lesz a délutáni csúcshőmérséklet. Hiadósabb esőt is kaphatunk a következő napokban, még jövő hét elején is, és a szél is erős, élénk lesz. Ugyanakkor a jövő hét második felében már 25-26 fokos délutáni hőmérsékletekre számíthatunk. Tartósan a pünkösdi hosszú hét végén is előreláthatólag ragyogó koranyári idő vár ránk.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
3: Nagy pillanat jött most el. Ma halljátok az 500. hacsot.
4: Ne!
3: Az 500.
4: Ilyen vén vagyok.
3: Igen. Igen. Én nem, de te igen. Itt nőttem fel.
4: 500. Az...
3: Több mint 9 éve.
4: Na, ezt akartam kinyomozni.
3: Megy a 20 a csúcson, hát lassan 10 éve minden héten. Reméljük, hogy velünk nevettek, velünk csodálkoztok rá a világ különböző dolgaira, mert hát azért ebben az 500 adásban tényleg rengeteg érdekességet próbáltunk feltárni, sokszor vitatkoztunk a világgal, a tudomány. Rengeteg embert megkérdeztünk, hát nagyon-nagyon sok interjút csináltunk, és hát nyilván a mi tervünk az, hogy veletek legyünk, ameddig csak lehet, ugye hát ezt azért a világ alakulásai, változásai is átírhatják, de addig is igyekszünk élményt, vidámságot hozni az életetekbe, amíg erre lehetőségünk lesz.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től.
5: Miki és Moli tavaszi megújulását a Biocentrum támogatja. Biocentrum. Központban az egészség.
1: Műsorajánlót hallottak. Reklám. Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5.990.000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek a márka kereskedésünkben.
6: Pólus Autóház Kft. Kaposvár, Hársalja utca 5.
1: Reklám hangzott el. A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

Tom Jones, She's a Lady című dalát hallgattuk a rádió moston. Mennyi tehetséges fiatal él ebben a városban, akiket díjaztak is nemrég a kaposvármost.hu-n meg lehet nézni, illetve a minap az Alsósok jóvoltából Fésűs Éva meséi elevenedtek meg a Takács Gyula könyvtárban. Ez is ott van a kaposvármost.hu-n, és egy képgaléria is a fiatalokról. És ha már Fésűs Éva, hamarosan emléktáblát avatnak a város Kossuth díjas díszpolgára születésének 100. évfordulója alkalmából. Egykori lakóháza falán helyezik el ezt az emléktáblát ünnepélyes keretek között, és erre szeretettel hívnak meg mindenkit. Az időpont május 18-a délelőtt 10 óra, a helyszín pedig a Riprónai utca 21 szám. Fésűs Éva néni emléktábla avatóján a lánya Terjésiné Temesi Rita fog beszédet mondani. Legyetek ott, ha tudtok. És maradjatok itt a 91.2-n, nem sokára meghallgatjuk a kaposvári krónikát Krisztiántól további helyi hírekkel, előtte viszont jön Szigel a melódiája, Jonas Brothers, Prince Italjo és Marky Mark, valamint Olivia Rodrigo egy-egy kiváló dallal.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám. Cseri modellek a Kaposvár Kft-nél már 9.190.000 forinttól elképesztő 1%-os finanszírozással. Benzines, hibrid, plug-in hibrid modellek nagyon gazdag alapfelszereltséggel, akár hétüléses változatban is. Kaposvár Kft. Cseri autószalon, a Rákóczi focipálya mellett. Cseri, kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat! 2026. május 14-e csütörtök, 18 óra van. A Rádió Most helyi hír összefoglalóját Cserhalmi Krisztiántól hallják. Újra Kaposváron a Tour de Hongrie. 10. alkalommal érkezik városunkba a Tour de Hongrie. A legnagyobb magyarországi országúti kerékpáros verseny harmadik szakasza pénteken Kaposvárról rajtol majd. A mezőny délután 1 órakor a Kaposvár arénától indul. A befutó Szekszárdon lesz, a szakasz távja pedig 152 km. A versenyen olyan neves kerékpározókat láthatnak a kaposváriak, mint Walter Attila, aki 4. volt a párizsi olimpián, Dina Márton, aki az egyik legmagasabban jegyzett magyar versenyző, és Tim Merlier, belga versenyző, aki a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt is megnyert. A verseny útvonalán több belvárosi utcában is ideiglenes lezárásokra és parkolási tilalomra kell számítani. Az érintett szakaszokon reggel 8 órától várhatóan korlátozás, a mezőny áthaladása idején pedig időszakos forgalomleállások lesznek. A Kaposvár Aréna környékén már csütörtök estétől lezárnak parkolókat, a Nagypiac parkolóháza pedig pénteken délután 1 és 2 óra között nem lesz elérhető. A bicikli verseny miatt a helyi járatos busz közlekedés is megváltozik. Dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. Parkolási felmérést végeznek a városban. Jövő héten hétfőn és kedden, illetve rá egy hétre, május 26-án és 27-én, szintén hétfőn és kedden, parkolási, statisztikai és szokásfelmérést végeznek Kaposváron a közterületi parkolókban. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Bárcés diákok alkotásait jutalmazták. Díjazták a legjobb beérkezett művek elkészítőit a Bárci Gusztáv Módszertani Központ Most Mutasd Meg elnevezésű pályázatán. A sajátos nevelési igényű diákok képzőművészeti, irodalmi, kézműves és digitális alkotásokkal nevezhettek, amiben azt kellett bemutatniuk, hogy mi teszi őket boldoggá, milyen számukra egy tökéletes, egészséges nap, vagy hogy ki a példaképük. Összesen 250 alkotást küldtek be a gyerekek, akiket szerdán díjaztak a Városházán. A díjátadón Szita Károly polgármester köszöntőiben úgy fogalmazott, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, a városnak és az iskolának pedig az a feladata, hogy segítsenek nekik megmutatni, hogy miben. Állatmenhelynek segítettek kétkezi munkával a gépészesek. A Kutyatár állatmenhely számára készítettek keneleket gépészes diákok. A kenelek elkészítésén 60 diák dolgozott az idei tanévben. A gépgyártás technológiai tanulók egy program segítségével megtervezték a keneleket, a hegesztők összeállították a rendszert, a gépi és CNC forgácsolók zárakat készítettek, a járműfényezők és a karosszéri alakatosok pedig a különböző festési munkálatokban vettek részt. Az új kenelekbe olyan kutyák kerülnek majd, amelyeket nem lehet a többi állattal együtt elhelyezni. Tovább jutott az országos fordulóba a Kisfaludi tanára. Egyedüli kaposváriként Laki Lukács Péter, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusa jutott be az év kedvenc tesi tanára szavazás országos fordulójába. Laki Lukács Péterre a 200 fő feletti iskolák kategóriájában lehet szavazni. Az országos közönség szavazás június 11-ig tart, egy IP címről pedig naponta egyszer lehet szavazni. A voksolás nyertesei 330.000 forint értékű pihenő utalványt kapnak. Be lehet vizsgáltatni a tűzoltó készülékeket. Pénteken a kaposvári tűzoltóságon ingyenes poroltó ellenőrzést tartanak. Azokat a tűzoltó készülékeket lehet felülvizsgáltatni, amelyeket otthon, illetve az autókban tartunk. A Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság közlése szerint ezeknek a poroltóknak a karbantartása kulcsfontosságú. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9 órától déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Városligeti séta és vércukorszintmérés. Szombaton az ország több pontján, köztük Kaposváron is megrendezik a Botra fel országos egészségmegőrző kampányt. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége által szervezett program célja a mozgás és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. Az érdeklődők Nordic Walking sétán vehetnek részt, amely előtt és után vércukorszint és vérnyomásmérést is végeznek. Kaposváron szombaton délután 2 órától a Városligetben lehet majd sétálni. További részleteket a ceos.hu oldalon találhatnak. Azt hitte rajta nevetnek. Megvert két fiatalt a kaposvári vasútállomáson egy férfi 2024. decemberében, ezért most vádat emeltek ellene. A 30-as éveiben járó férfi azt hitte, hogy a két fiatal rajta nevet, ezért kérdőre vonta őket. A fiatalok hiába mondták, hogy nem rajta nevettek, a férfi mégis többször megütötte őket és kiabált velük. Végül egy boxert is elővett a zsebéből és felhúzta a kezére, ekkor pedig a fiatalok futva elmenekültek. Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt közmunka kiszabását indítványozta a verekedő férfi ellen. Mézédes zsákmány. A somogyi rendőrök méhkaptár tolvajokat fogtak el. A hatóság beszámolója szerint ezen a héten kedden két helyi férfi Kisgyalán külterületéről lopott el egy méhcsaládot és a benne lévő mézet. A tettesek a zsákmányt egyikük otthonába vitték haza. A bejelentés után a rendőrök hamar megtalálták a tolvajokat, és a házkutatás alkalmával meglett a kaptár is. A nyomozók a két helyi férfi ellen eljárást indítottak. Az autósok sebességét mérték. Kedden a rendőrség Barcs és Nagyatád térségében fokozott sebesség ellenőrzést tartott. Az akció során délelőtt 10 és délután 5 óra között több mint 3400 járművet mértek be, amelyek közül 31 lépte túl a megengedett sebességet. A Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy a jövőben is rendszeresen számítani lehet hasonló egésznapos sebesség ellenőrzésekre. Temérdek hamis ruha és parfüm. Hamis luxus cikkek és ismert márkák utánzatait árult a nagy tételben két Magyarországon élő vietnámi férfi, akik ellene miatt most vádat emelt a Somogy Vármegyei Főügyészség. A két tettes ezzel 2020 óta 16 milliárd forintos kárt okozott a jogtulajdonosoknak. A testvérpár budapesti raktárából látta el a magyar, német és olasz partnereit hamis parfümökkel, ruhákkal és divatcikkekkel. A NAV tavaly áprilisban az M7-es autópálya somogyi szakaszán foglalta le az egyik szállítmányukat, majd több tízezer hamis terméket találtak a raktárakban. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a vádlottakkal szemben.
0: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Időjárás jelentés.
3: Az esti órákban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor, kisebb eső is előfordulhat. Este 15-16 fokot mérhetünk, éjszaka pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Holnap felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcshőmérséklet pénteken 19 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
1: Vidám kora estét kívánok mindenkinek, és a későbbiekben se legyen rosszabb a hangulat, ezért hallgassátok a legnagyobb slágereket. Rebecca Ferguson-tal egyet, vagy a New Level Empire is hozza a Valami Legyen című dalát, de előbb még Lady Gaga itt van, ez a Marry the Night tőle.

Teddy Swims énekelte a Rádió Mostan The Door című dalát, 7 perc múlva lesz fél hét ezen a csütörtök kora estén. Ez az a finom átmeneti időpont, amikor a tervek már érdekesebbek, mint a teendők, amik még holnap várnak ránk, de már ugye nem sokára itt a hétvége, amikor megint azt csinálhatunk, amit akarunk, jó esetben. Bár bízom benne, ez most is így van. És jó, hogy velünk vagytok. Annyi mindent nem szerettem még. A halott pénz dolgozta fel a klasszikust, mindjárt meghallgatjuk, de eljön majd egy valódi klasszikus is, Bill Medley és Jennifer Warnes előadásában 1987-ből a 80-as évek sikerfilmjének, Dirty Dancingnek egy betét dala. Előbb viszont Katy Perry is hallatja hangját a Kiss the Girl címűjében.

Meghívtam a presszert egy sörre, kettő lett belőle, mondta miért ne. Ha eddig elfutottunk, akkor miért ne fussunk tovább. A világ sokkal nagyobb lehet, tudod, mint a szobád. Nem szólt még a gong, tudod, nem szólt még a harang. Nincsen olyan szitu, amit meggyógyít a harag. Az élet néha harag, de eltörik a foga. Sokszor volt, hogy borsod, lett bora, bora. Let's go!

0: Néhány mondat előjáróban arról, hogy ma mivel foglalkozunk a kapos pontadásában. A műszaki ágazat csaknem 60 diákja készített keneleket a Kutyatár Egyesület számára a tervezéstől a kivitelezésig mindent a fiatalok csináltak. De azt is megmutatjuk, hogy kicserélik a törött csempéket, feltöltik a medencéket, rendbe teszik a zöld felületeket, a közelkő strandnyitásra készül a kaposvári virágfürdő. És alapításának 30. évfordulóját ünnepli idén a Közszolgálati Nyugdíjasok Egyesülete. A szervezetnek ma már majdnem 70 tagja van. Várunk mindenkit a képernyők elé ma este is.
1: A képes hír összefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
2: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

Egy kis örültség is belefért ebbe az estébe, és bele is férhet még, hiszen 3:47 múlt 2 perccel a rádió mostan továbbra is őrülten jó dalokat hallgatunk együtt. Minelli jön, Bros, Alex Warren, és most Holly kész, úgyhogy dobom is a csókokat.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Parkolási statisztikai és szokásfelmérést végeznek Kaposváron a közterületi parkolókban jövő héten, hétfőn és kedden, illetve rá egy hétre, május 26-án és 27-én, szintén hétfőn és kedden. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Gépészes diákok készítettek kenneleket a Kutyatár állatmenhely számára. A kennelek elkészítésén 60 diák dolgozott az idei tanévben. A gépgyártás technológiai tanulók egy program segítségével megtervezték a kenneleket, a hegesztők összeállították a rendszert, a GP és CNC forgácsolók zárakat készítettek, a járműfényezők és a karosszéria lakatosok pedig a különböző festési munkálatokban vettek részt. Az új kennelekbe olyan kutyák kerülnek majd, amelyeket nem lehet a többi állattal együtt elhelyezni. Még kaptártolvajokat fogtak el a somogyi rendőrök. A hatóság beszámolója szerint ezen a héten kedden két helyi férfi lopott el Kisgyalán külterületéről egy méh családot és a benne lévő mézet. A tettesek a zsákmányt egyikük otthonába vitték haza. A bejelentés után a rendőrök hamar megtalálták a tolvajokat, és a házkutatás alkalmával meglett a kaptár is. A nyomozók a két helyi férfi ellen eljárást indítottak. Bekérette az orosz nagykövetet az új kormány külügyminisztere a Kárpát-Aljátért szerdai orosz dróntámadás miatt. Orbán Anita csütörtök délelőtt fogadta Jevgenyi Sztanislavovot, a tárgyalásuk pedig nagyjából fél órán át tartott. A magyar külügyminiszter azt mondta, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpátalját is támadások érik, és elítélik a civilek elleni agressziót is. Azonnali moratóriumot jelentett be a védett erdők fakitermelésére Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint leállítják a tarvágásokat és átalakítják az állami erdőgazdálkodást annak érdekében, hogy a jövőben az ökológiai szempontok elsőbséget élvezzenek a profit szempontokkal szemben. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Május 28-ától újraindítja a Wizz Air a Budapest és Tel Aviv közötti járatait, a biztonsági helyzet javulására hivatkozva. A légitársaság közlése szerint a napi járatok 3 hónap szünet után térnek vissza, követve az európai repülésbiztonsági ajánlásokat. A Budapestről induló gépek reggelente közlekednek majd Tel Avivba. A társaság hangsúlyozta, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a térség biztonsági helyzetét.
0: Időjárás jelentés.
1: Az esti órákban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor, kisebb eső is előfordulhat. Este 15-16 fokot mérhetünk, éjszaka pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Holnap felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcshőmérséklet pénteken 19 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Győrti Betta.
2: 4 perc elmúlt el 7 óra, matekozzunk egy kicsit, csak könnyedén, a Follow the Flow-val. De Miles Smith újdonságát is megismerjük, a Hold Me in the Dark címűt. És itt van Jess Glynn, Jack Jones-szal. Ez a One Touch.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le. We dream.

0: Programajánló.
1: A Kultik moziban mától újdonság a Bori, a mozifilm című mese a gyerkőcöknek, de továbbra is műsoron a Michael, a Birka krimi, az Ördög Pradát visel 2 és a Mortal Kombat 2. Ugyanakkor a holnapi napon 6 órától jubileumi vetítés lesz a Kultik moziban, idén 40 éves a Top Gun és 4 éves a Top Gun Maverick. Az évforduló alkalmából pedig újra meg lehet nézni egyetlen alkalommal a két filmet. Ráadásul eredeti Top Gun ajándékokkal várnak mindenkit. Pénteken a Hangár Music Pubban Bon Jovi és Black Sabbath slágereket lehet majd hallgatni, tribut pénteket tartanak, szóval fellép a Full Jovi és a Slagback együttes, óriási lesz a buli. Szombaton rendezik meg a futókörök napját, amihez csatlokozott idén is Kaposvár, úgyhogy mindenkit várnak, aki részt szeretne venni ezen a megmérettetésen, reggel 9 és délután 5 között lehet róni a köröket a Cherry Park futópályáján. Szombaton Romeo és Julia musical a Kaposvár arénában. És lesz orgona koncert is, Werner Lilla Anna, a Zeneakadémia végzős hallgatója, a Nagyboldogasszony Székesegyházban játszik majd, este 7:30-tól a belépés ingyenes. Aztán szombaton rendezi meg a Kötél Speciális Mentőszolgálat a tűzoltó majálisát és gyereknapját, családi vetélkedőkkel, gyereksarokkal, eszközbemutatókkal, ugrálóvárral és pónilovaglással. A részvétel ingyenes. Vasárnap zajlik aztán a Mate Cross Run terep akadály futó verseny a Pannon Lovas Akadémián, nem csak a versenyzőket, az érdeklődőket is várják. És amiről még mindenképp érdemes tudnotok, az a kézműves nap Somogyban, a Szennai Skanzenben reggel 9:30 és délután 3 óra között zajlanak majd a műhely foglalkozások, a Somogy megyei Népművészeti Egyesület mestereivel agyagozás, faragás, nemezelés, szövés, kosárfonás, bútorfestés és még megannyi kézműveskedésen lehet részt venni, ugyanakkor 3 órától a Somogy zenekar koncertjét hallgathatjátok, és lesz táncház is Tóth Tibor János néptánc pedagógussal. És szombaton délután 5 órától Kaposmérőben, a Református templomban művészeti és zenei est lesz, jótékonysági fellépést tart a Mikrokozmosz Református Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres és táncos tanulói közössége.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

Kellemes és laza volt Justin Bieber Peaches című dala. A rádió moston szólt, ilyen estét kívánok nektek, kellemeset, lazát, változatosat. Na, ilyen lesz a zenei kínálatunk a továbbiakban is, mert Bob Sinclair-t, Király Viktort is várjuk meg, Shakirát, és itt van Lost Frequencies a The Feeling című dalával. Én is itt leszek, holnap 10 órától újra, a reggelt pedig Hunival tölthetitek. Maradjatok a 91.2 mindig, amikor tehetitek. Györfi Betta búcsúzik, minden jót!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Pénteken lesz a Tour de Hongrie Kaposvár-Szekszárda szakasza. A kerékpár versenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny délután 1 órakor a Kaposvár arénától indul majd, a szakasz távja pedig 152 km. A versenyen olyan neves kerékpározókat láthatnak a kaposváriak, mint Walter Attila, aki negyedik volt a párizsi olimpián, Dina Márton, aki az egyik legmagasabban jegyzett magyar versenyző, vagy Timmer Lee, belga versenyző, aki a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt is megnyert. A Tour de Hongrie miatt parkoló lezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani, ami a helyi járatos busz közlekedést is érinti. A Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusa Laki Lukács Péter jutott be egyedüli kaposváriként az év kedvenc tesi tanára szavazás országos fordulójába. Laki Lukács Péterre a 200 fő feletti iskolák kategóriájában lehet szavazni. Az országos közönség szavazás június 11-ig tart. Egy IP címről naponta egy szavazat adható le. A szavazás nyertesei 330 ezer forint értékű pihenő utalványt kapnak. Fokozott sebességellenőrzést tartott kedden a rendőrség Barcs és Nagyatád térségében. Az akció során délelőtt 10 és délután 5 óra között több mint 3400 járművet mértek be, amelyek közül 31 lépte túl a megengedett sebességet. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy a jövőben is rendszeresen számítani lehet hasonló egésznapos sebességellenőrzésekre. A mai nappal megszűnt Magyarországon az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben elrendelt veszélyhelyzet. Az új szabályozás több korábbi veszélyhelyzeti intézkedést törvényi szintre emelt, így például az üzemanyagárak felső korlátja és bizonyos árrés korlátozások továbbra is érvényben maradnak. A veszélyhelyzet lezárásával 6 év után megszűnt a rendkívüli jogrend Magyarországon, amely előbb a koronavírus járvány, majd a háború miatt volt érvényben. Országos üzemanyagellátási nehézségek alakulhatnak ki a Független Benzinkutak Szövetsége szerint. A dízel üzemanyagot árrés nélkül kell tovább értékesíteniük, ezért sürgős kormányzati beavatkozást kérnek. A szakmai szervezet szerint több kisebb töltőállomás készletkorlátozásokra vagy akár átmeneti bezárásra is kényszerülhet. A MOL ezzel szemben azt közölte, hogy Magyarország üzemanyagellátása stabil, saját termelésből továbbra is folyamatosan biztosítják a benzin és a dízel ellátást partnereik számára. Kisebb földrengés volt szerda este Nagykanizsa térségében. A Szeizmológiai Obszervatórium 4-8 körül 2,4-es erősségű földmozgást észlelt. A tájékoztatásuk szerint több lakossági bejelentés is érkezett a környékről, de károkról nem számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor, kisebb eső is előfordulhat. Este 15-16 fokot mérhetünk, éjszaka pedig 11 fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Holnap felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcshőmérséklet pénteken 19 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2. Velünk semmiről nem marad le.

másnapra tuti nem leszek itt se ébredésre. Senki nem tudna megfogni kb. De megmentelek, nem leszel a sok zsiványé. Figyelj baba, most jön a legjobb finálé. Megcsukollak, te leszel a csók király.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Kaposvár közéleti műsorát hallják. Én Cserhami Krisztián vagyok. Újra Kaposváron a Tour de Hongrie. 10. alkalommal érkezik városunkba a Tour de Hongrie. A legnagyobb magyarországi országúti kerékpáros verseny 3. szakasza pénteken Kaposvárról rajtol majd. A mezőny délután 1 órakor a Kaposvár arénától indul. A befutó Szekszárdon lesz, a szakasz távja pedig 152 km. A versenyen olyan neves kerékpározókat láthatnak a kaposváriak, mint Walter Attila, aki 4. volt a párizsi olimpián, Dina Márton, aki az egyik legmagasabban jegyzett magyar versenyző, és Tim Merlier belga versenyző, aki a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt is megnyert. A verseny útvonalán több elvárosi utcában is ideiglenes lezárásokra és parkolási tilalomra kell számítani. Az érintett szakaszokon reggel 8 órától várhatóan korlátozás, a mezőny áthaladása idején pedig időszakos forgalomleállások lesznek. A Kaposvár aréna környékén már csütörtök estétől lezárnak parkolókat, a Nagypiac parkolóháza pedig pénteken délután 1 és 2 óra között nem lesz elérhető. A bicikli verseny miatt a helyi járatos busz közlekedés is megváltozik. Dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. Bárcés diákok alkotásait jutalmazták. Díjazták a legjobb beérkezett művek elkészítőit a Bárci Gusztáv Módszertani Központ Most Mutasd Meg elnevezésű pályázatán. A sajátos nevelési igényű diákok képzőművészeti, irodalmi, kézműves és digitális alkotásokkal nevezhettek, amiben azt kellett bemutatniuk, hogy mi teszi őket boldoggá, milyen számukra egy tökéletes, egészséges nap, vagy hogy ki a példaképük. Összesen 250 alkotást küldtek be a gyerekek, akiket szerdán díjaztak a Városházán. A díjátadón Szita Károly polgármester köszöntőiben úgy fogalmazott, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, a városnak és az iskolának pedig az a feladata, hogy segítsenek nekik megmutatni, hogy miben. Állatmenhelynek segítettek kétkezi munkával a gépészesek. A Kutyatár állatmenhely számára készítettek keneleket gépészes diákok. A kenelek elkészítésén 60 diák dolgozott az idei tanévben. A gépgyártás technológiai tanulók egy program segítségével megtervezték a keneleket, a hegesztők összeállították a rendszert, a GP és CNC forgácsolók zárakat készítettek, a járműfényezők és a karosszéria lakatosok pedig a különböző festési munkálatokban vettek részt. Az új kenelekbe olyan kutyák kerülnek majd, amelyeket nem lehet a többi állattal együtt elhelyezni. Parkolási felmérést végeznek a városban. Jövő héten hétfőn és kedden, illetve rá egy hétre, május 26-án és 27-én, szintén hétfőn és kedden, parkolási, statisztikai és szokásfelmérést végeznek Kaposváron a közterületi parkolókban. A város megbízásából egy vállalat kamerával felszerelt járművel méri fel a parkolóhelyek kihasználtságát és telítettségét. A Kapos Holding közlése szerint az adatokat kizárólag statisztikai elemzésre használják fel a parkolási rendszer felülvizsgálatához. Tovább jutott az országos fordulóba a Kisfaludi tanára. Egyedüli kaposváriként Laki Lukács Péter, a Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusa jutott be az év kedvenc tesi tanára szavazás országos fordulójába. Laki Lukács Péterre a 200 fő feletti iskolák kategóriájában lehet szavazni. Az országos közönség szavazás június 11-ig tart, egy IP címről pedig naponta egyszer lehet szavazni. A voksolás nyertesei 330.000 forint értékű pihenő utalványt kapnak. Városligeti séta és vércukorszintmérés. Szombaton az ország több pontján, köztük Kaposváron is megrendezik a Botra Fel országos egészségmegőrző kampányt. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetség által szervezett program célja a mozgás és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. Az érdeklődők Nordic Walking sétán vehetnek részt, amely előtt és után vércukorszint és vérnyomásmérést is végeznek. Kaposváron szombaton délután 2 órától a Városligetben lehet majd sétálni. További részleteket a ceos.hu oldalon találhatnak. Be lehet vizsgáltatni a tűzoltó készülékeket. Pénteken a kaposvári tűzoltóságon ingyenes poroltó ellenőrzést tartanak. Azokat a tűzoltókészülékeket lehet felülvizsgáltatni, amelyeket otthon, illetve az autókban tartunk. A Somogy Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság közlése szerint ezeknek a poroltóknak a karbantartása kulcsfontosságú. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy egy meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9 órától déli 12 óráig várják az érdeklődőket. Temérdek hamis ruha és parfüm. Hamis luxus cikkek és ismert márkák utánzaltait árult a nagytételben két Magyarországon élő vietnámi férfi, akik ellene miatt most vádat emelt a Somogy Vármegyei Főügyészség. A két tettes ezzel 2020 óta 16 milliárd forintos kárt okozott a jogtulajdonosoknak. A testvérpár budapesti raktárából látta el a magyar, német és olasz partnereit hamis parfümökkel, ruhákkal és divatcikkekkel. A NAV tavaly áprilisban az M7-es autópálya somogyi szakaszán foglalta le az egyik szállítmányukat, majd több tízezer hamis terméket találtak a raktárakban. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a vádlottakkal szemben. Az autósok sebességét mérték. Kedden a rendőrség Barcs és Nagyatád térségében fokozott sebesség ellenőrzést tartott. Az akció során délelőtt 10 és délután 5 óra között több mint 3400 járművet mértek be, amelyek közül 31 lépte túl a megengedett sebességet. A Somogy Vármegyei Rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy a jövőben is rendszeresen számítani lehet hasonló egésznapos sebességellenőrzésekre. Mézédes zsákmány. A somogyi rendőrök mékaptár tolvajokat fogtak el. A hatóság beszámolója szerint ezen a héten kedden két helyi férfi Kisgyalán külterületéről lopott el egy mécsoládot és a benne lévő mézet. A tettesek a zsákmányt egyikük otthonába vitték haza. A bejelentés után a rendőrök hamar megtalálták a tolvajokat, és a házkutatás alkalmával meglett a kaptár is. A nyomozók a két helyi férfi ellen eljárást indítottak. Azt hitte rajta nevetnek. Megvert két fiatalt a kaposvári vasútállomáson egy férfi 2024. decemberében, ezért most vádat emeltek ellene. A 30-as éveiben járó férfi azt hitte, hogy a két fiatal rajta nevet, ezért kérdőre vonta őket. A fiatalok hiába mondták, hogy nem rajta nevettek, a férfi mégis többször megütötte őket és kiabált velük. Végül egy boxert is elővett a zsebéből és felhúzta a kezére, ekkor pedig a fiatalok futva elmenekültek. Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt közmunka kiszabását indítványozta a verekedő férfi ellen.
0: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Hajnalban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor, kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 fok lesz. Pénteken felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcshőmérséklet 19 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallotta. A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A leghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan.

leghanghangulatosabb fekete zenék ebben az órában csak a Rádió Mostan. Kedvenc zenéiddel a pillanat a tiéd.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Pénteken lesz a Tour de Hongrie Kaposvár-Szekszárda szakasza. A kerékpárversenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny 13 órakor indul majd a Kaposvár arénától, ahova már 11 órától várják az érdeklődőket. A verseny útvonalán több belvárosi utcában ideiglenes lezárásokra és parkolási tilalomra kell számítani. Az érintett szakaszokon reggel 8 órától várható korlátozás, a mezőny áthaladása idején pedig időszakos forgalomleállítások lesznek. A Kaposvár aréna környékén már csütörtök estétől lezárnak parkolókat, a Nagypiac parkolóháza pedig pénteken délután 1 és 2 óra között nem lesz elérhető. A bicikli verseny miatt a helyi járatos busz közlekedés is megváltozik. Dél és délután 2 óra között lesznek járatok, amik kimaradnak, és lesznek, amik 5-10 perc késéssel indulnak majd. Tehetséges fiatalokat díjaztak a Bárczy Gusztáv Módszertani Központ Most Mutasd Meg elnevezésű pályázatán. A sajátos nevelési igényű diákok képzőművészeti, irodalmi, kézműves és digitális alkotásokkal nevezhettek, amikben azt kellett bemutatniuk, hogy mi teszi őket boldoggá, milyen számukra egy tökéletes, egészséges nap, vagy hogy ki a példaképük. Összesen 250 alkotást küldtek be a gyerekek, akiket szerdán díjaztak a Városházán. A díjátadón Szita Károly polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy minden gyermek tehetséges valamiben, a városnak és az iskoláknak pedig az a feladata, hogy segítsenek nekik megmutatni, hogy miben. Vádat emelt a Somogy vármegyei főügyészség két Magyarországon élő vietnámi férfi ellen, akik hamis luxus cikkeket és ismert márkák utánzatait árulták nagy tételben. A két tettes 2020 óta 16 milliárd forintos kárt okozott a jogtulajdonosoknak. A testvérpár budapesti raktárából látta el a magyar, német és olasz partnereit hamis parfümökkel, ruhákkal és divatcikkekkel. A NAV tavaly áprilisban az M7-es autópálya somogyi szakaszán foglalta le az egyik szállítmányukat, majd több tízezer hamis terméket találtak a raktáraikban. Az ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést indítványozott a vádlottakkal szemben. Több mint 4500 jelentkezés érkezett a Hungaromet országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A programra magánszemélyek, iskolák, civil szervezetek és vállalkozások is jelentkeztek az ország minden részéről. A kiválasztott helyszíneken automata mérőállomásokat telepítenek majd, amelyek folyamatosan rögzítik a legfontosabb meteorológiai adatokat. A kezdeményezéssel a hazai időjárási mérőhálózat bővítése volt a célja a Hungarometnek. Kisebb földrengés volt szerda este Nagykanizsa térségében. A Szeizmológiai Obszervatórium 418 körül 2,4-es erősségű földmozgást észlelt. A tájékoztatásuk szerint több lakossági bejelentés is érkezett a környékről, de károkról nem számoltak be.
0: Időjárás jelentés.
2: Hajnalban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 fok lesz. Pénteken felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcshőmérséklet 19 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű cinema veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar a kar, ugyanaz a dal, ugyanaz a far. Felfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A habmese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer

0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.
1: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok, és a...
2: Gidák!
1: Hallgassátok a rádió mostot. Sikidám!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservami Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ismét lesz Botra fel országos egészségmegőrző kampány, amelyhez szombaton az ország több pontján, köztük Kaposváron is csatlakozhatnak az érdeklődők. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége által szervezett program célja a mozgás és a megelőzés fontosságának hangsúlyozása. A résztvevők Nordic Walking sétán vehetnek részt, amely előtt és után vércukor és vérnyomásmérést is végeznek. Kaposváron szombaton délután 2 órától a Városligetben lehet majd sétálni. További részleteket a ceos.hu oldalon találhatnak. Vádat emeltek egy férfi ellen, aki 2024. decemberében megvert 2 fiatalt a kaposvári vasútállomáson. A 30-as éveiben járó férfi azt hitte, hogy a 2 fiatal rajta nevet, ezért kérdőre vonta őket. A fiatalok hiába mondták, hogy nem rajta nevettek, a férfi mégis többször megütötte őket és kiabált velük. Végül egy boxert is elővett a zsebéből és felhúzta a kezére, ekkor pedig a fiatalok futva menekültek el. Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt közmunka kiszabását indítványozta a verekedő férfi ellen. Május 28-ától újraindítja a Wizz Air a Budapest és Tel Aviv közötti járatait a biztonsági helyzet javulására hivatkozva. A légitársaság közlése szerint a napi járatok 3 hónap szünet után térnek vissza, követve az európai repülésbiztonsági ajánlásokat. A Budapestről induló gépek reggelente közlekednek majd Tel Avivba. A társaság hangsúlyozta, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a térség biztonsági helyzetét. Azonnali moratóriumot jelentett be a védett erdők fakitermelésére Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint leállítják a tarvágásokat és átalakítják az állami erdőgazdálkodást annak érdekében, hogy a jövőben az ökológiai szempontok elsőbbséget élvezzenek a profit szempontokkal szemben. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor, kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 fok lesz. Pénteken felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcshőmérséklet 19 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.
1: A hangot küldöm el, a széllel már nem kell. Az eső mossa szét, közben mennydörög az ég. Sok falevél zúgja el, hogy így hagysz el. Hát így hagysz el.

0: egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhamik Krisztiántól hallják. Pénteken lesz a Tour de Hongrie Kaposvár-Szekszárda szakasza. A kerékpár versenynek ez lesz a harmadik etapja. A mezőny délután 1 órakor a Kaposvár arénától indul majd, a szakasz távja pedig 152 km. A versenyen olyan neves kerékpározókat láthatnak a kaposváriak, mint Walter Attila, aki negyedik volt a párizsi olimpián, Dina Márton, aki az egyik legmagasabban jegyzett magyar versenyző, vagy Timmer Lee belga versenyző, aki a tavalyi Tour de France-on 2 szakaszt is megnyert. A Tour de Hongrie miatt parkoló lezárásokra és forgalomkorlátozásra kell számítani, ami a helyi járatos busz közlekedést is érinti. Gépészes diákok készítettek kenneleket a Kutyatár állatmenhely számára. A kennelek elkészítésén 60 diák dolgozott az idei tanévben. A gépgyártás technológiai tanulók egy program segítségével megtervezték a kenneleket, a hegesztők összeállították a rendszert, a GP és CNC forgácsolók zárakat készítettek, a járműfényezők és a karosszéria lakatosok pedig a különböző festési munkálatokban vettek részt. Az új kenelekbe olyan kutyák kerülnek majd, amelyeket nem lehet a többi állattal együtt elhelyezni. Bekérette az orosz nagykövetet az új kormány külügyminisztere a Kárpát-alját ért szerdai orosz dróntámadás miatt. Orbán Anita csütörtök délelőtt fogadta Jevgenyi Sztanislavovot, a tárgyalásuk pedig nagyjából fél órán át tartott. A magyar külügyminiszter azt mondta, Magyarország számára elfogadhatatlan, hogy a magyarok által lakott Kárpát-alját is támadások érik, és elítélik a civilek elleni agressziót is. A csütörtöki nappal megszűnt Magyarországon az orosz-ukrán háború miatt 2022-ben elrendelt veszélyhelyzet. Az új szabályozás több korábbi veszélyhelyzeti intézkedést törvényi szintre emelt, így például az üzemanyagárak felső korlátja és bizonyos árrés korlátozások továbbra is érvényben maradnak. A veszélyhelyzet lezárásával 6 év után megszűnt a rendkívüli jogrend Magyarországon, amely előbb a koronavírus járvány, majd a háború miatt volt érvényben.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor, kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 fok lesz. Pénteken felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcshőmérséklet 19 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 91.2 Rádió most.
1: Sziasztok, Kalambó vagyok az Ári Mafiából. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cservamik Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Ingyenes poroltó ellenőrzést tartanak pénteken a kaposvári tűzoltóságon. Azokat a tűzoltó készülékeket lehet felülvizsgáltatni, amelyeket otthon, illetve az autókban tartunk. A Somogy vármegyei tűzmegelőzési bizottság közlése szerint ezeknek a poroltóknak a karbantartása kulcsfontosságú. A szakemberek arra figyelmeztettek, hogy a meghibásodott készülék veszélyhelyzetben komoly kockázatot jelenthet. A kaposvári tűzoltóságon pénteken délelőtt 9 órától déli 12 óráig várják az érdeklődőket. A Kisfaludi utcai tagiskola pedagógusa Laki Lukács Péter jutott be egyedüli kaposváriként az év kedvenc tesi tanára szavazás országos fordulójába. Laki Lukács Péterre a 200 fő feletti iskolák kategóriájában lehet szavazni. Az országos közönség szavazás június 11-ig tart. Egy IP címről naponta egy szavazat adható le. A szavazás nyertesei 330.000 forint értékű pihenőutalmányt kapnak. Azonnali moratóriumot jelentett be a védett erdők fakitermelésére Gajdos László élő környezetért felelős miniszter. A tárcavezető közlése szerint leállítják a tarvágásokat és átalakítják az állami erdőgazdálkodást annak érdekében, hogy a jövőben az ökológiai szempontok elsőbséget élvezzenek a profit szempontokkal szemben. Szakmai körökben tiltakozást váltott ki, amikor néhány éve már rendeletben, majd a múlt év közepén törvény engedélyezte a tarvágást az őshonos fajú, elsődlegesen természetvédelmi rendeltetésű erdőkben. Május 28-ától újraindítja a Wizz Air a Budapest és Tel Aviv közötti járatait, a biztonsági helyzet javulására hivatkozva. A légitársaság közlése szerint a napi járatok 3 hónap szünet után térnek vissza, követve az európai repülésbiztonsági ajánlásokat. A Budapestről induló gépek reggelente közlekednek majd Tel Avivba. A társaság hangsúlyozta, hogy továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a térség biztonsági helyzetét.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban felhős lesz az ég, és egy-egy zápor kisebb eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 11 fok lesz. Pénteken felhős időnk lesz, és főképp a délutáni óráktól eső is várható. A csúcshőmérséklet 19 fok lesz.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: az este, csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötletem.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Gépészes diákok készítettek kenneleket a kutyatár állatmenhely számára. A kennelek elkészítésén 60 diák dolgozott az idei tanévben. A gépgyártás technológiai tanulók egy program segítségével megtervezték a kenneleket, a hegesztők összeállították a rendszert, a GP és CNC forgácsolók zárakat készítettek, a járműfényezők és a karosszéria lakatosok pedig a különböző festési munkálatokban vettek részt. Az új kennelekbe olyan kutyák kerülnek majd, amelyeket nem lehet a többi állattal együtt elhelyezni. Okozott sebességellenőrzést tartott kedden a rendőrség Barcs és Nagyatád térségében. Az akció során délelőtt 10 és délután 5 óra között